0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Bárcsak

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Köszönöm a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon össze imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok felelni.

a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a balatoni első segélynyújtó szolgálat. Jubilómi megemlékezés Nagykállóban. Ismét lesz bababőrze. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján és strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Gurály Edina, a Karitatív Szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Jubilómi megemlékezést tartanak a nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyírvévé a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Első lett a Jóka iskola csapata. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Gurály Edina, a karitatív szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen. Mondta a rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Szabolcs-Szatmár Berekből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívására Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállítás alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Nem zár könnyű szezont az Aqua SE ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakértő beszélt rádiónknak.
4: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy 6. helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzés látogatás még jobban megcsapott. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a 3.-4. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
1: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána

0: augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja a közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradást túl a sóstúli erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomóvízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a víradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
1: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét, 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
0: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, több letátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösség oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Beregben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jó reggelt, itt a KET 7-e. Micsoda dátum megint, 07-07. Hát igen, július első hete gyorsan telik, a nyár pedig javában zajlik, a gyerekek élvezik a vakációt, és sok család most már útra kelt. Köszöntjük az Apollóniákat, és ma született Ringo Starr, brit zenész, ugye a Beatles legendás tagja, valamint Kotoku Tunyol, a szénekes is. A mai napon először adtak el szeletelt kenyeret, ilyen érdekességképpen ezt ide hoztam a ma reggelben, 1928-ban. Valakinek eszébe jutott, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha szeretelve adnák el, és valószínűleg többet vennének belőle, bejött. A mai napig én is áldom ezt a találmányt. És 1896-ban, szintén a mai napon július 7-én rendezték meg Budapest első nyilvános filmvetítéseinek egyikét. Manapság talán elképzelhetetlen, de a mozgókép még igazi csoda technikának számított, és bizony van ma is világnapunk, nem is akármilyen, ugyanis ma van a csokoládé világnapja, édes keddet.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok.

Viszonylag kiszámítható napok jönnek itt a folytatásban időjárás szempontjából. Ma például változóan felhős napos időre van kilátás, élénk erős lesz majd a nyugati a szél. Fokozódik valamelyest a nappali felmelegedés, 30 fok környékén leszünk majd délután. Szerda hajnalban pedig egy hidegfront hatására megnövekszik felöttünk a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre kell számítani. Kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő, viszont továbbra is szeles napra készülünk, sőt, szerdán akár viharos lökések is lehetnek, délután pedig 28 fok várható. Csütörtökön pedig sok lesz majd a napsütés, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor megint csak elvétve lesz, az északnyugati szél több felé majd megerősödik, napközben pedig 26 fok környékén alakul a hőmérséklet, de erős napot itt a Best FM, ez a Best reggel.

0: igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindultak az Erzsébet táborok, fókuszban a Kovács művészet, már pályázhatnak az alkotóidősek. Kis Dániel vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen. Mondta a rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az Ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Július 10-e és 12-e között kerül megrendezésre a 24. Nemzetközi és Országos Kovács Művészeti Konferencia, kiállítás és verseny Tiszaeszláron, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Szombaton lesz az ünnepélyes megnyitó, majd több előadást hallhatnak a résztvevők. A versenymunkák elemzését és az eredményhirdetést vasárnap délelőtt tartják. A részletek elérhetők az Egyesület közösségi oldalán. Fókuszban a kreativitás, Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívására Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

Nézzük, hogy milyen munkálatok vannak a városban, ami persze érintik a közlekedést. Például vezetékeket cserél a Nyírtáfő, a Rákóczi út 3-5 szám alatt és az Ungvár sétány 1 szám előtt. Az épülő körforgalom miatt pedig a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás még mindig van, ezért lassabb ott a haladás, legyenek türelmesek. A Rákóczi új utca találkozásánál is dolgoznak, a munkaterületek jelölték bójával, de ráadásul itt sebességkorlátozásba is belefutatunk, egészen pontosan egy 30-asba. A Szabadság tér 9 szám mellett pedig felbontották a járdát, ami a gyalogos képjármű forgalmat egyaránt érinti, valamint azért kábelfektetési munkák is vannak a Kisernő, Szarvas utca találkozásánál, úgy, mint az Árok utcán, mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet, figyeljünk oda egymáshoz, ne legyen baleset, így kedreggel jó utat, ez a Best FM.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Jó reggelt, megnyomtuk az indulj gombot. Ezen a szép keddi napon 07.07 ez a dátum. Július van, kezdődik a levendula szüret utolsó időszaka. A levendulából nem csak illóolaj készül, hanem ugye szörptelmi és sütemény és illatzsák is. Amúgy sokan azért tesznek egy kis levendulát a hálószobában, mert kellemes illata segíthet az ellazulásban, ami nem árt az esti órákban. Na de előttünk még itt az egész nap, az esti ellazulásig, ugye? Úgyhogy sok sikert, minden jót a mai naphoz. Apolóniákat illik ma felköszönteni, és van világnapunk, egy nagyon édes kedd ez a mai, ugyanis ma van a csokoládé világnapja, ami pedig az időjárást illeti. Az a helyzet, hogy ma változóan felhős napos időre van kilátás, élénk erős lesz majd a nyugati a szél, és fokozódik a nappali felmelegedés, 30 fok környékén tetőzünk majd délután, ez még egész kellemes, egész elviselhető. A csapadék az nagyon kellene, de kiadós eső sajnos nem jön, és nem is tudom, hogy mikor látok erre esélyt, egyelőre a következő jó pár napban nem, és ez a hős majd fokozódik. Úgy néz ki, hogy egy újabb hőkupola éri el majd Magyarországot a hétvégétől, illetve jövő hét elejétől. A továbbiak pedig Danitól jönnek. Pontban 7-kor.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomárlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadiát. Is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SA ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
2: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésekre.

0: eredményeket érünk el.
1: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja a közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. Ha a szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

és a hét már felvette a ritmusát, és mit tartogat 07-07 például lakosoknak. Már is mondom, ma feltűnhet, hogy egy apró részlet sokkal jobban leköti a figyelmedet, mint egy nagy feladat, ne hagyd figyelmen kívül, mert ebből még valami hasznos is születhet. És a bikák, nem lesz ma kedved feleslegesen sietni, és ez most kifejezetten jól áll neked, a nyugodt tempó segít abban, hogy kevesebb hibával haladj. Valamint az ikrek ma többfelé húzhat a kíváncsiságot, de nem kell minden irányba azért elindulni, hogyha egyetlen egy dologra összpontosítasz, kellemes meglepetés fog érni. És a rákok, észreveheted, hogy egy megszokott hely, vagy pedig napi rutin egészen más hangulatot áraszt, néha nem a környezet változik meg, hanem te nézed más szemmel. Oroszlánok, ma sokkal jobban esik figyelni másokra, mint sem, hogy a középpontban lenni. Egy apró figyelmesség sokkal nagyobb hatást válthat ki, mint te gondolnád. És a szűzek, ne lepődj meg, ha ma valami nem a megszokott sorrendben történik, ettől még minden a helyére kerülhet, csak kicsit más útvonalon. És a mérlegek, keddi napja, a mai nap kedvez annak, hogy rendet tegyél egy olyan dologban, amit eddig mindig csak félretoltál. Nem lesz nagy munka, de annál jobb érzés. Skorpiók, ha könnyebben felismered, hogy mikor érdemes csendben maradni, egy türelmes kivárás többet érhet, mint egy gyors reakció, és a nyilasok, kedden különösen jól eshet egy kis környezetváltozás, nem kell messzire menni, csak egy másik útvonal vagy új helyszín rögtön friss energiákkal tölt fel. Bakok, lesz ma valami, ami gyorsabban megoldódhat, mint amire számítottál, és használd is ki a felszabaduló időt arra, amire egyébként sosem jut időd. Vízöntők, a nap során olyan apró összefüggéseket vehetsz észre, amik másoknak fel sem tűnnek, ez most nem csak érdekes, hanem hasznos is. Végül a halak persze nem utolsó sorban, ma kevésbé foglalkoztat, hogy mi lesz holnap. Jól esik egyszerűen megélni ezt a mai napot, és ez meglepően sok nyugalmat hozhat. Nyugodt napot, nyugodt keddet! Indítjuk július 7-ét, ez a Best FM és a Best Reggel. Én Simon Norbert vagyok.

Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, hőmérsékleti rekorddöntésre ma egyáltalán nem készülünk, az még 2015-ben volt, amikor a mai napon Békéssámson mérőállomásán 38,7 fokot mértek. Hát ma Nyíregyházán így 7-én, kedden kereken 30 fok várható, de a negatív rekordot sem fogjuk megdönteni, hiszen 1960-ban Csákváron mindössze 2 fok volt, tehát ennél azért már sokkal jobb a start. Esti órában ugye sokan kinyitják a fagyasztót, és akkor felcsillan a szemük, hogy ott van bekészítve a jégkrém, az a tipikus műanyag jégkrém doboz, előkerülnek a kanalak, a tálkák, és akkor milyen jó este egy 3-4 gombócot kiszedni a jégkrémből, bár tegyük hozzá, hogy itt Szabolcs megyében, ha látunk a hűtőben egy jégkrémes dobozt, az egyáltalán nem biztos, hogy jégkrémet tartalmaz, simán lehet abba töltött káposzta, savanyú borka, mindenféle meglepetés kerülhet bele. Hát pontosan erről olvasok itt reggel egy cikket, hogy a nyári melegben bizony gyorsan fogynak a fagyik, a jégkrémek, sokan pedig ugye a kiürült műanyag dobozokat kimossák és megtartják, hiszen az újrahasznosított dobozok később praktikus megoldások lehetnek élelmiszer tárolására. Mi ebben szerintem Szabolcs megyében verhetetlenek vagyunk. Viszont a szakértők azt mondják, hogy inkább ezt ne csináljuk, mivel az egyébként régóta bevett gyakorlat komoly hatással lehet az egészségünkre. A fagylaltos dobozokat egyszer használatos csomagolásnak tervezték, kizárólag fagyasztott élelmiszerekhez. Ha forró vagy pedig zsíros ételt teszünk beléjük, pont ilyen a töltött káposzta, a műanyag szerkezete károsodhat, és a gyártás során visszamaradt vegyi anyagok, illetve a mikroműanyagok bizony belejuthatnak az ételbe, és ez mostanában elég nagy probléma a társadalmunknál. Hát én azt gondolom, hogy minket nyíregyháziakat erről nehéz lesz leszoktatni, mert tudjuk azt, hogy a legfinomabb töltött káposzta az mindig fagyis dobozban van, tudjuk azt, hogyha van egy fél literes kólás palack a hűtőben, ami kifejezetten fehér, akkor az valószínűleg nem kóla lesz, és minden egyes háztartásban van egy olyan szatyor, amelyben további szatyrok lapulnak. Mi már csak ilyenek vagyunk. Mindjárt hírek, hiszen fél óránként Dani szállítja a legfrissebbeket itt a Best reggelben.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Jubilómi megemlékezés Nagykállóban. Ismét lesz bababőrze. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján és strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal kövesték önkénteseinket.
1: Gurály Edina, a karitatív szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Jubilómi megemlékezést tartanak a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba takkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best

Itt a kedregem, jó reggelt! Bemambóztunk ide a reggeli órákban, 4 perce, most már 7:30 után. Ez a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Bizonyára megvan az a feeling, amikor úgy ébred, hogy úgy érzi magát, mintha 80 éves lenne, pedig éppen csak, hogy 30 valamennyi. Na hát ez például Martin is nagyon jól tudta, és akkor jön a reggel sztoria. Ugyanis a világ 7. leglassabban öregedő embere egy magyar férfi, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani saját magán. Egy szokatlan ranglistában áll ő. Jelenleg ezen az előkelő helyen ő a 31 éves Hellstab Martin. Ő egy diagnózis követően él tökéletesen egészséges életet, amely bár egy szigorú adatvezérelt projekten alapszik, mégsem bánja a korlátokat, a stresszes élete ellenére is teljesen jól ki tud kapcsolódni, emellett pedig az átlag embereknek is most üzent egyet. Ez amúgy úgy működik, hogy az embernek csináltatnia kell rengeteg értékből álló labortesztet, amelyet beküldenek a szervezőknek, akik egy algoritmus segítségével tudják kiszámítani az egyén biológiai korát, és a ranglistát pedig az alapján állítják fel a világ számos országában, hogy ki mennyit tudna fiatalítani saját magán, és Martin esetében jelenleg 18,2 év ez az arány, azaz a szervezete egy év alatt körülbelül 0,6 évet öregszik, hát itt a lényeg, és ő azt mondta, hogy megéltem, hogy milyen az, amikor mindenem fáj, minden ízületem nehéz, energetikailag is csak nagyon alacsony szinten voltam, ez például azt jelenti, hogy elmentem egy sétára, és utána fél órát feküdnöm kellett az ágyon, azt éltem át, mint egy 80 éves krónikus beteg, hát ehhez képest most tökéletesen egészséges vagyok, de reggel kipattanok az ágyból, fájdalom nélkül folyamatosan, energikusan tudom élni a napjaimat, és ő például teljesen elhagyta a kávét, 22 féle vitamint szed, emellett pedig 19 óra után tulajdonképpen koplal minden egyes nap, élelmiszereknél pedig az a cél, hogy minél jobb anyagok jussanak be a testbe. Hát ilyen az, amikor egy év alatt valaki csak 0,6 évet öregszik, ki hogy érzi magát így kedreggel, de remélhetőleg azért a lendület megvan, itt a Best Reggelben segítünk benne, no meg szállítjuk a nyíregyházi híreket, jó reggelt!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódásra a főutak mentén, piacok, bevásárló központok környékén lehet számítani. A nyírtáv főmunkatársai vezetékeket cserél a Rákóczi út 3-5 és az Ungvár sétány 1 szám előtt, figyelmesek legyenek a gyalogosok és járművezetők egyaránt. Az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás, az arra közlekedők türelemmel legyenek. Vezessenek óvatosan a sebességhatárok betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: DJ Tonka, igazi nyári ritmusa, Don't Be Afraid, itt a kedreggeli Best reggelben. Jó reggelt, mindjárt friss hírek, ugye, óra egészkor 8 órakor Dani majd átveszi a terepet, én pedig adok egy lehetőséget, méghozzá a tehetséges, idősebb hallgatók részére, alkotó idősek jelentkezését várják ugyanis ebben az évben is. Ecset, ceruza, hímzőtű, faragók és lényegében bármivel lehet maradandót alkotni, és most ismét megmutathatják tehetségüket a nyíregyházi nyugdíjasok. Az alkotó idősek pályázatra amatőr, képző, népi, kézi és iparművészek jelentkezését várják, akik a legjobb alkotásaiból, pedig az idősek világnapja alkalmából rendeznek majd kiállítást, és legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. Van idő elkészíteni a nyár folyamán, ugyanis az alkotásokat szeptember 28-án hétfőn déltől, valamint 29-én kedden 9 óra és délután 5 óra között lehet majd leadni a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti galéria szintjén. Na, a nyíregyházi hírek után érdeklődik, kattintsanak ránk, bestfmnyiregyháza.hu, válasszák a helyi híreket.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Robister számokat az ügyes kezekbe,
4: és kevesebb káromkodás a munkanapon.
3: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
6: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
7: Kineszil számítás,
6: Kineszil számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
7: Kineszil.hu.
8: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
9: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
10: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
9: Akár hitelre.
10: 10% kezdő befizetéssel.
9: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
10: vagy 0670 555 02 12.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Elindultak az Erzsébet táborok, fókuszban a Kovács művészet, már pályázhatnak az alkotóidősek. Kis Dániel vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen. Mondta a rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
12: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és tánc foglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
11: Szabolcs-Szatmár-Berekből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Július 10-e és 12-e között kerül megrendezésre a 24. Nemzetközi és Országos Kovács Művészeti Konferencia, kiállítás és verseny Tiszaeszláron, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Szombaton lesz az ünnepélyes megnyitó, majd több előadást hallhatnak a résztvevők. A versenymunkák elemzését és az

0: környékén, a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

Újabb órát indítunk a KEDD reggeli Best reggelben. Szép napot, én Simon Norbert vagyok, 0707. Ez pedig a dátum. Kijött egy nagyon érdekes top 10-es lista, méghozzá a legveszélyesebb élőlények top 10-es listája, és tényleg meglepő dolgok vannak benne. Kimutatták ugyanis, hogy ebben a top 10-es listában egyértelműen a szúnyogok vezetnek, a bosszantó, zümmögő rovarok, évente ugyanis több mint 700 ezer embert fertőznek meg az általuk terjesztett halálos betegségekkel, és egyes becslések szerint egyenesen a szúnyogok felelősek a valaha élt emberek felének haláláért. Ki gondolta volna ezt? A második helyet maga az ember foglalja el, évente közel 400 ezer életellenes bűntény történik ugyanis világszerte, így az ember a második leghalálosabb élőlény a többi ember számára. A lista dobogójának legalsó fokára, vagyis a harmadik helyre a kígyók érkeztek, 138 ezer ember életet követelve, és megint csak meglepő a negyedik hely, ugyanis a négylábú kedvenceink vannak itt, a kutyák, hiába a legjobb barátaink, de veszélyesek is, ugyanis a veszettség vírusának hordozójaként a listán a negyedik helyre kerültek a kutyák, éves szinte 59 ezer áldozattal. Az ötödik helyre a rabló polaskák jutottak, őket követik a skorpiók, majd pedig jönnek azok, akikre először gondolnánk, hogy ők a legveszélyesebb élőlények az ember számára, vagyis a nagy emlősök, köztük az oroszlánok, a vízilovak és az elefántok zárják a top 10-et. Tényleg meglepő adatok szerepelnek ebben a listában. Hál' Istennek nálunk a szúnyogok azért oké, hogy szívják a vérünket, de alapvetően ilyen nagy számban csak nem hordozzák ezeket a halálos kórokat. Ettől függetlenül nem feltétlen a barátaink, ha hallja, hogy zümmög, csapja le. De ne a rádiót, az maradjon bekapcsolva itt a Best reggel.

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Senkit sem akarok riogatni, de hogyha Balatonra készül, főleg az északi partra, akkor számítson rá, hogy lehet aligátor, teknős, most is találtak egyet. A hüllő erős harapása miatt rendkívül veszélyes, ezért, hogyha ilyen állatot látsz, akkor nem javasolt puszta kézzel befogni, meg megkísérelni, elkapni. Ugyanis az állat késéles, csőszerű állkapcsával komoly sérüléseket tud okozni, a kifejlett hímek akár a 80 cm-es nagyságot is elérhetik, és a legújabb példányt most Balaton földvárnál találták. Minden nyáron van sajnos befogás, de ezzel a példánnyal is kevesebb van szabadon. Reméljük, hogy egy idővel összeszedjük az összeset. Olvasható a Teknős Park közösség média bejegyzésében. Ez persze azt is jelenti, hogy minden valószínűség szerint még akad aligátor teknős a legnagyobb magyar tóban, a Balatonon, és az a helyzet, hogy ez nem egy aranyos teki, nem csak az emberre veszélyes, hanem az élővilágot is károsítja. Pár éve Keszhelynél például egy strandoló vádliából kiharapott egy darabot, szóval nem egy cuki-muki jószágról van szó, nem érdemes tapogatni. Elég agresszív. Ha már agresszív viselkedés, akkor hogyan kell ezt kezelni? Pontosan erről lesz szó Molnár Józseffel és Szakács Tibivel. A Csak 10 percben fél 9-kor itt a Besten.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: perc.
1: Csak 10 perc.
0: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival.
1: Csak 10 perc.
0: Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
0: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
0: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
0: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc. Nagyon érdekes adás volt az előző, amikor az agresszióról, az agresszív viselkedésről beszélgettünk, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Majd picit ezt a témát fogjuk folytatni, mert ugye a megoldások nélkül nem igazából érünk el eredményeket, úgyhogy erre leszünk ma kíváncsiak. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomat köszöntöm. Szia Józsi, szép napot kívánunk neked!
2: Itt vagyok, és örülök, hogy újra együtt lehetünk.
1: Hát annyi visszajelzés érkezett a beszélgetésünkkel, legutóbbi beszélgetésünkkel kapcsolatban, hogy itt most már csoportosítanom kellett ezeket az üzeneteket. Mindenki hozta a saját maga történetét, ezekben lássák be a hallgatók, hogy abszolút nem tudunk ilyen egyedi esetekbe belemenni. Összefoglalva viszont az agresszív viselkedéssel kapcsolatos problémákat, kimondható, hogy szinte majdnem minden családban van valamilyen formája. És ha már a formákról beszélünk, ugye beszélgettünk az általánosról, az iskolai agresszióról, beszélgettünk különben egy picit abból, hogy az emberi kapcsolatoknak azért egy jelentős részében ez jelen van. Beszélgessünk már egy olyan területről, amikor azt mondjuk, hogy passzív. Mit jelent ez, hogy passzív agresszió?
2: Amikor ennek a romboló és ártó célú viselkedés formának, amit agressziónak nevezünk, van egy direkt kifejeződése, belerugok, megütöm, kiabálok. Ez ugye az aktív oldala annak, hogy ha valaki ezt kívülről látja, akkor azt látja, hogy itt valaki agresszorként viselkedik, beszél, cselekszik. Van egy másik, amikor ez indirekten jön ki valakiből, amikor tulajdonképpen a külső szemlélő számára le sem jön, hogy ott egy agresszív, passzív agresszió van, egy az agressziónak egy másik formája van, amikor te kérsz valamit egyszer, kétszer, háromszor, és én arra nem figyelek oda, amikor én elkezdek dolgokat halogatni, mint mondjuk egy beosztottad, és te vagy a főnök, és akkor én tolom, ő jön újra emlékeztetve engem arra, hogy már 3 hete is lejárt az időpont, amit adtál, de én tovább teszem ezt, amikor csak barátságtalanul viselkedek, amikor nem szólalok meg, amikor nem válaszolok egy üzenetre, amikor a 15. telefonhívásodat sem veszem fel.
1: Vagy csak úgy viselkedek veled, amikor mondjuk, mit tudom én, egy légtérben vagyunk, mint hogyha levegő lennél, vagy bolykottálom azokat a jeleket, amiket küldhetnék
2: fel. Így van, és hogyha ezt mondjuk kamerával valaki felveszi, akkor úgymond ott nem történik semmi. De mi ketten tudjuk, hogy ez a részedről a meg nem tett dolog, tehát ez egy olyan agresszió, amelyben valamit nem teszel, vagy valami olyan dolgokat teszel.
1: A feszültség
2: teszel,
1: azért tombol benne.
2: De ezt csak mi tudjuk ketten.
1: Aha, igen.
2: Tehát, hogy ez kívülről nem látszik.
1: Ez ilyen elfojtott dolog?
2: Nem feltétlenül elfojtott, mert az agresszor, aki valamit éppen nem tesz meg, az ugyanolyan módon aktívan van jelen a meg nem tett dolgaival. Uh-huh. Ez egy kicsit bonyolult.
1: Tulajdonképpen nem őszinte az, amit ő csinál, vagyis hát játszik egy szerepet.
2: Játszik egy szerepet, aha, amely szerepről tudja, hogy számomra irritáló. Akkor fogalmazzuk meg így.
1: Mindenképpen ront egy kapcsolatot.
2: Igen, és leginkább ez akkor szokott kialakulni, vagy legtöbbször, amikor abból a félből, aki eddig elszenvedő volt, ő nem kiabálhat, nem dühönghet, nem verekedhet, nem tehet azokat, amiket vele tett a másik, és akkor sokszor jön ez az oldal, amikor egyáltalán nem akar tudomást venni a másiknak semmilyen cselekedetéről, amikor tud úgy valamit tenni, vagy úgy valamit nem tenni, hogy szó szerint a másik idegeire megy vele.
1: Uh-huh.
2: Sokszor ugye, mivel ezek belső érzelmi vonulatokat hoznak, ezek sokszor egyébként nehezebben viselhetők. Amikor gyermekkorodban esetleg volt olyan, hogy megbántottad a anyukádat, és akkor ő nem szólt hozzád. És te mentél, hogy de anya, biztos volt ilyen, vagy ez hasonló bármelyik szülővel,
1: nem
2: vagy
1: emlékszem.
2: Testvérek egymás között. egy kis kavindon. Igen. Tehát, hogy amikor nem bántottak téged, amikor mondjuk megfőzték az ebédet, kivasalták a nadrágodat, de nem bújtak oda hozzád, nem simogattak meg téged, nem voltak kíváncsiak a dolgaidra.
1: Érzelmileg büntettek.
2: Pontosan. Igen. Na ez a passzív agresszió például.
1: Hogyan kell kezelni? Mármint nem csak ezt az egészet.
2: Önmagában, amikor azt mondjuk, hogy agresszióról beszélünk, az nagyon sokszor egy önvédelmi mechanizmus, erről ugye beszéltünk a múltkor. Amikor például történik valami, amikor az ember azt mondja, hogy most fel tudnám gyújtani ezt a házat, vagy most egy kanálvízben meg tudnálak folytani, akkor ugye amikor a düh és a harag hozza ezt, erről a múltkor beszéltünk, hogy ugye mindig ez ugye a kiindulási pontja, de nem gyújtam fel a házat, de nem veszem elő a kanalat, hogy abban folytsalak meg, amikor ezt a fajta bennem lévő agresszív, romboló, tomboló érzést én tudom kontrollálni. Ezt hívjuk úgy egyébként, hogy impulzus kontroll, ami gyermekkorunktól kezdődően megtanítunk, vagy megtanulunk, és amikor valakinek a neveléséből, vagy a neveltetéséből ez alapvetően hiányzik, akkor az felnőttként sem fogja tudni kezelni a saját maga indulatait, és ebből jön az, hogy olyan fizikai bántalmazásokba megy bele, olyan dükitörései lesznek, olyan sérüléseket szerez, vagy okoz magának, ugye amikor valaki beleboxol mondjuk a betonfalba, és gyakorlatilag ugye beszéltünk a múltkor, hogy az agresszió saját magad felé is önagresszióként megjelenik, amikor valakinek rá kell jönnie arra, és erre sokszor felnőtten a 30-as évek elejére jönnek rá az emberek, hogy nekem ezzel valamit kezdenem kell, én nem tudom kontrollálni saját magamat.
1: Hú, de nagyon-nagyon nehéz ez a téma. Én azt hittem különben, hogy ennek van valami egyszerű terápiás dolga, de hát akkor ezek szerint itt még ennek a feltérképezése sem egyszerű.
2: Azt kell legjobban megtudni, hogy ez az egész agresszió, ami benned van, ez igazából miből táplálkozik, és mi hiányzik, vagy mi hiányzott ahhoz, hogy te ezzel tudjál mit kezdeni. Ez viszont milliófajta fél, és ez nem egy beszélgetés nyilvánvalóan.
1: Ennek a mostani társadalmunknak különben óriási hibája, hogy csak tüneteket kezel, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen nem is az okot keresi. Ez is akkor ebbe a csoportba tartozik?
2: Tulajdonképpen igen, mert aki azzal az igénnyel vagy kéréssel jön az életébe, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és most már az x-edik kapcsolata megy rá, a harmadik munkahelyéről rúgják ki, az ötödik barátja, barátnője küldi el, ott ők mindig azonnali megoldást várnak, mint egy fájdalomcsillapítót, hogy beveszem, és akkor egy óra múlva már nem fáj a fejem, de ez így nem működik. Tehát amikor valakinek már mondjuk évtizedes berögzött viselkedési sémái vannak, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedik, azt egy beszélgetés, meg kettő egészen biztosan nem fogja helyre tenni. Arra nagyon jó, hogy legalább valamiféle tükröt tartson arra, hogy ezek a dolgok az életedben, azok mind ennek a következményei. Még az is, amit nem ennek tartasz egyébként.
1: Van olyan különben, hogy nem akarok agresszív lenni, mégis egy picit, mit tudom én, hevültebben reagálok dolgokra?
2: Így van. Amikor nem
1: másnak
2: tudod
1: ez
2: kezelni,
1: már agresszió?
2: Igen. Tehát amikor például egy társkapcsolatban vagy párkapcsolatban vannak olyan témák, amiket mondja az egyik vagy a másik, hogy ezt ne érintsük, mert ez nekem például olyan, ami az elevenembe vág, és valahogy minden beszélgetésbe ezt hozod elő. Kvázi akaratodon kívül. Tehát nem kell, hogy ez a harag ez egészen a tetlegességig forduljon, ez elég, hogyha egy olyan indulatot kiváltó szó, amit tudod, hogy nekem vörös posztó, és valahogy mégis mindig ezt mondod ki.
1: De amikor sokszor nem is biztos, hogy én ezt észreveszem. Tehát, hogy...
2: Így van, és ugye sokszor az is történik, hogy amit ugye sokszor elmondunk párkapcsolatok, emberi kapcsolatok, bármilyen interakcióban, hogy ez azt jelenti, hogy annyira nem figyelsz a másikra, és ez innentől kezdve tud agresszív lenni. Ha tudod, hogy ez nekem fáj, ha tudod, hogy ha így csinálod, az nekem nem jó, ha tudod, hogyha erről beszélsz, az benne milyen sebeket, és te mégis úgy csinálod, úgy mondod és úgy teszed, ártatlan szemmel és széttárt karokkal, ez nem magyarázata annak, hogy mert elfelejtettem. Ha szeretsz, nem felejted el.
1: Hú, de érdekes párhuzamot vonnak most a hallgatók. Látom itt a beérkezett hirtelen írt üzeneteket. Az egyik üzenetben az van, hogy erős emberek erőfitoktatása az agresszió, a másik üzenetben viszont az van, ez viszont egy hölgy írta, hogy csak az agresszív, aki amúgy meg halálgyenge, mert az erős ember meg magabiztos. Most akkor
2: Igen, az erő ahhoz kell, és itt tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek egy nagyon érdekes összefoglalása is. Tehát akkor, amikor én erősnek tűnök, mert felborítottam 3 asztalt, kitörtem 4 ablaküveget, és szétrugtam a gyerekek trambulinját, akkor én ott nagyon erősnek tűnök, és mindenki megijed, és akkor elbújik a bokor mögé, hogy nehogy ő legyen a következő. Akkor, amikor történnek olyan dolgok, amelyekben legszívesebben ezt tenném, és talán még képzeletben le is játszom mindezt, de ehelyett inkább felállok az asztaltól, és elmegyek, beülök az autóba, és elmegyek egy nyugi vezetésre egy fél órára, vagy inkább azt mondom, hogy ezen a ponton inkább tegyük le a telefont, az erő egyébként inkább ehhez kell, így van. Másokat könnyebben le tudunk győzni, saját magunkat a világon a legnehezebb.
3: Hú, de elgondolkodtató ez.
1: Még egy gyors kérdés, mert ugye itt most záporoznak ezek a dolgok. Intelligencia függő ez különben? Mert itt az egyik idősebb hallgató írta, hogy az ő veje, az több diplomás, és mégis rettek tőle az egész család. Tehát akkor...
2: Az intelligenciát és az érzelmi intelligenciát sokszor összekeverjük. Érzelmi intelligencia függő, nem általában véve vett intelligenciáról, iskolázottságról, műveltségről és tanulási szintekről beszélünk itt. Érzelmi intelligencia, amihez nem kell iskolába járni.
1: Értem, akkor választ kapott a kérdésén.
2: Reméljük.
1: Ki lehet ebből lábalni, Józsi? Tudom, hogy hosszú ez a...
2: Nagyon rövidet fogok mondani, ha van kiért és van miért, akkor igen, ha annyira nincs, akkor meg nem fogok. Ha van kiért, és ha van miért, akkor igen. Csak úgy magamért nem fogok.
1: Érdemes különben, mert amúgy meg egyedül marad, nem? Vagy nem biztos?
2: Igen, de megint azt kell mondanunk, hogy ha talál egy olyan partnert, aki ezt benyeli, viseli, még ha néha kicsit el is keseredik, akkor ez nyilván nem lesz arra hajtó, hogy ő ezt abba hagyja. Illetve vannak olyan antiszociális emberek, akiknek az, hogy ők egyedül maradnak, alapvetően nem jelent sem félelmet, sem rossz érzületet. Azt gondolom, hogy...
1: Majd bekerül egy céghez, vezető lesz, ezt majd üti az ottaniakat.
2: Pontosan, mert ugye azt mondjuk, hogy az agressziónak van egy másik pozitív oldal, amikor önkifejezel, vagy önmegvalósítasz, vagy éppen olyan szintekre tudod eljuttatni saját magadat, mert mindenkinél többet teszel bele, és eljutsz egy olyan pontra, ahol már senki nem fog neked tudni merni ellentmondani, akkor abba a hamis látszatba fogod magad ringatni, hogy tulajdonképpen tőlem mindenki fél, amikor én megjelenek, akkor mindenki a folyosón neki tapad a falhoz, tehát az, amit én tettem, tulajdonképpen jó.
1: Nagyon szépen köszönjük, én remélem, hogy egy picit sikerült rendet tenni a gondolatokba, és hogyha valaki magára is megkérjen segítséget, megéri az emberi kapcsolatokért tenni. Legalábbis ezt gondolom.
2: Ezt akartam mondani, legalábbis mi ketten ezt így gondoljuk, így van, hogy megéri.
1: Köszönöm szépen, Józsi, és búcsúzunk, további szép napot kívánunk neked.
2: Köszönöm szépen, és örültem újra.

0: kereken 30 fok várható mai kedden Nyíregyházán. Viszont napokon belül visszatér majd a kánikula, leginkább majd hétfőtől, jövő hét elejétől, és vele együtt az egyre erősebb UV sugárzás. A következő napokban egyre többször halljuk majd, hogy milyen UV intézkedéseket kell majd megtenni az erős, vagy pedig az extrém sugárzás ellen. Mennyi az annyi, mert igazából kell az a UV sugárzás már csak a D-vitamin termelés miatt is, de jó tudni, hogy UV védelem nélkül egy átlagos nyári napon körülbelül 10 perc alatt ér minket annyi sugárzás, amivel tudjuk biztosítani a szervezetünk vitamin ellátottságát, tehát ez 10 perc alatt megvan, az összes többi már igazából káros lehet, érdemes ezt majd fejben tartani, további hírekkel pedig Dani készül pontban 9-kor, ez a Vesz reggel.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész

0: tűz fölött, föld alatt, régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomárlevest. Egész napi jász- és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadiát. Is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SA ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
1: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelhet az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
0: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

programtippek a nyára. Szeretettel vár például a Honvédelmi Központ, hozd el a családodat, barátaidat, vagy pedig csapatodat, és üljétek át a honvédelmi kalandok izgalmát, tegyétek próbára az ügyességeteket, miközben helyi hadtörténeti ismeretekkel is lehet gazdagodni Nyíregyháza belvárosában. Hát így szól a felhívás, amit pedig ki lehet próbálni: VR szimulátorok, airsoft, lézertag, virtuális lövészet, szabadulószoba, a gyerekeket pedig gyerekgokárt és gyermekmászófal is várja. Kossuth tér 11, Metropol üzletház. Zene is lesz, koncertekben is bővelkedünk ebben a hónapban. Például holnap Zene Sóstón, Kelet Brace Band, Fúvós, Kavalkád lesz majd hallható. Szombaton pedig jön a Rockhajó rockzenével, és jövő héten pedig a Szüret utca majd szerdán, jazz rockkal, és utána pedig a Dog Rock is fellép jövő hét szombaton, szintén rockzenével, a helyszín pedig a sóstói piac, este fél hét és fél nyolc között.

bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: Jó reggelt, itt a Best reggel, és ahogy szoktuk, természetesen katasztrófa védelmi hírekkel folytatjuk. A tegnapi nap eseményei érkeznek Rutkai Dér Viviantől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 4 szabolcs-szatmár-beregi helyszínen oltottak tegnap szabadtéri lángokat a tűzoltók. 1500-1500 négyzetméteren égett a vegetáció Kántor Jánosinál és Nyírfilisnél is. Visszavasváriban a gépállomás utcánál 30, a Széles utcánál pedig 200 négyzetméteren égett a gaz és kommunális hulladék. A tüzeket a Baktalóránt házi, a Nyírbátori és a Tiszavasvári tűzoltók oltották el. Vízelvezető árokba szorult egy közepes testű kutya Nyírbátorban, a József Attila utcában, a város hivatásos tűzoltói kiszabadították, majd állatvédőknek átadták az ebet. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő délután Mátészalkán, a Hunyadi utca közelében. Az egyik jármű egy hírközlési oszlopot is kidöntött, az autókat pedig a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. Személysérülés ott nem történt. Lehasadt faágakat, úttestre dőlt fákat távolítottak el motoros láncfűrészekkel a Baktalórendházi, Mátészalkai, Nagyecsedi és Nyírbátori, valamint a nyíregyházi tűzoltók. 38-25-ös, a 49-18-as és a 471-es számú utakról, valamint a Baktalórendházi Arany János utcából. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük a híreket, a tájékoztatást és jó munkát nektek, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's not supposed to be about, baby? Just free up the back and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat! I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

szombatra, pedig tudok ajánlani egy helyi bringás programot is. Nyíregyházi bringa kör indul majd, a program különlegessége pedig az, hogy ezúttal a közösségi médiából ismert kerékpárosi influencer Bring Gábor is csatlakozik a túrához, aki nyíregyházi kötődésének köszönhetően személyes történetekkel is, érdekességgel is fogja majd színesíteni az utat, ami könnyű, közel 37 kilométeres túra, a belváros ikonikus terei után pedig a résztvevők betekintést nyerhetek majd a Nyíregyházi Egyetem környékén különleges látnivalóba, a Sóstúj erdő árnyas útjain keresztül érkeznek majd Sóstúj gyógyfürdőre, a program pedig nyílt ura késő gótikus református templomának meglátogatásával válik teljessé. A karika tehát szombaton indul, méghozzá reggel 8:30-tól lesz a gyülekezés és 9 órától az indulás, minden részletes információ pedig ott van az örökségtúra.hu-n. Lesz egy nagyon érdekes régészeti gasztronómiai fesztivál is, méghozzá a Sóstúj Múzeum faluban. Erre még picit várni kell, július 25 szombat, viszont attól lesz érdekes, hogy a nap folyamán több korszakból származó ételek készülnek el, a neolitikumtól egészen a középkorig. Mit tettek annó? Kiderül majd a Skanzenben, július 25 szombat.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák környékén tapasztalható. A Szabadság tér 9 szám mellett 90 négyzetméter térkő és 60 négyzetméter zöld terület került felbontásra. A munkálatok részben érintik a gépjármű forgalmat, viszont a gyalogos forgalmat teljesen érinti. Hiba elhárítást végzett a nyírségvíz a Toldi utca 85 szám előtt. A helyreállítás még tart, forgalomkorlátozásra kell számítani, és az érintett parkolók egy részét lezárták. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9

Rövidesen 10 óra, én azt gondolom, hogy megtettük a magunkét, beröffentettük ezt a keddi napot, 07.07. Ez a dátum, úgyhogy most már megvan a lendület, minden szép és minden jó. Ez pedig a Best reggel mai végét jelenti, én Simon Norbert vagyok, holnap reggel pedig már szerdán találkozhatunk ismételten. A Best FM egész nap számít önökre, szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe. És kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elindult a balatoni első segélynyújtó szolgálat. Jubilómi megemlékezés Nagykállóban. Ismét lesz bababőrze. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
5: A fiatalok, akik Balaton déli partján strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal kevesték önkénteseinket.
4: Gurály Edina, a Karitatív Szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Jubilómi megemlékezést tartanak a nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a Búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető között

0: marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. 2026. július 7-e van kedd, és ma az Apollóniákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Isten éltesse őket. Én Szendi Hajni vagyok, és ahogy lenni szokott, már is ebben az órában jön a névnaptár. Ezt követően pedig Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek itt a Best FM-en.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

hetedik hó hetedike van, azaz július hetedike, és ma az Apollóniákat köszönhetjük fel, illetve a Benedek nevű hallgatóinkat is. Az Apollónia görög eredetű női név az a jelentése, hogy Apollón istenhez tartozó. Az egyik legismertebb Apollónia, Szent Apollónia, az ókori Alexandria vértanúja, aki a fogorvosok védőszentje. Köszönhetjük ma a Benedekeket, és ez egy latin eredetű név, és az a jelentése, hogy áldott. Az egyik leghíresebb névviselő, Nurzia Szent Benedek, a bencésrend megalapítója, aki egyébként egész Európa védőszentje. Híres Benedek még Benedek Tibor vízilabdázó, edző, de volt Benedek nevű pápánk, és ő volt a 16. a sorban. És az Áronokat is köszönhetjük ma, híres Áron, Szilágyi Áron karvívó, vagy éppen Weisz Áron festőművész.

0: Szépen lassan megtanuljuk Maglótki Tibor kutya kiképzőtől, hogy hogyan is sétáltassuk a kutyát úgy, hogy az neki is jó legyen, meg nekünk is. Ugye mi alakítjuk ki a szabályokat, mellettünk menjen, előttünk menjen, mögöttünk menjen, jobb oldalt menjen, bal oldalt menjen. De ha teljesen jók is vagyunk, és a fókusz megvan, és jól sétál a kutya, bizony-bizony előfordulhat, hogy jön egy nagyon erős inger, például séta közben egy macska, egy nem tudom, egy baleset, bármi, ami kizökkenti a kutyát.
1: Hogy lehet egy nagyon erős elterelő inger, akkor megint visszakanyarodtunk oda, amivel már foglalkoztunk az előző adásokban, hogy tudnunk kell ilyen szituációban és a kutyát megfékezni, igen, legátolni, akár pórázzal, akár póráz nélkül.
0: Igen.
1: Nem mindig egyszerű, de meg kell próbálnunk, uh-huh, és hogyha ezzel tisztában vagyunk, hogy tudjuk gátolni a kutyát, akkor megint oda kanyarodtunk vissza, most feladattól függetlenül, hogy motivációs a gátlás aránya, az határozza meg a feladat sikeres végrehajtását.
0: Említetted egy fél mondattal, hogy mi döntjük el, hogy jobb vagy bal oldalt sétál-e a kutya. Én pedig azt gondolom, hogy egyébként, ugye, mivel kötelező ugye köztereken pórázzal sétáltatni a kutyát, tehát hogyha valaki szemből jön, akkor az a logikus, hogyha a kutya, a miénk, a jobb oldalunkon van. Viszont, hogyha egy olyan utcán sétálunk, ahol jobb oldalt mellettünk vannak csomó kerítés, habzószájú, ugató területét védő kutyával, akkor pedig érdemes a bal oldalra áttenni a kutyát, én úgy gondolom. Tehát, hogy igazándiból az lenne a jó, ha mellettünk sétát úgy tanítanánk meg a kutyának, hogy tök mindegy, melyik oldalon jön, mind a két oldalon működjön.
1: Igen, én is ezt szoktam tanítani, hogy a kutya tudjon közlekedni jobb és bal láb mellett is, illetve a gazdi is legyen képes jobb és bal láb mellett kezelni a kutyát. Uh-huh. Mert ugye a klasszikus kiképzési módszerben a kutyának a bal oldalon kell követnie az embert, de a hétköznapi életben, pontosan amit te is mondtál, hogy kerülhetünk olyan szituációba egy kertváros övezetben, ahol a kerítésen belüli őrjöngő kutyák mellett is el kell tudnunk sétálni. Igen. És jobb, hogyha nem a kutya van, nem a mi kutyánk van a kerítéshez közel, hanem mi a kerítésen belüli őrjöngő kutyák és a saját kutyánk között,
0: igen,
1: vagyunk.
0: Pláne ha olyan kutyánk, ami bodza, aki mindenhova be akarja dugni a fejét. Tehát ugye tök kikészülök.
1: Hát igen, az veszélyes.
0: Igen, tehát ezért van bal oldalt, igen. Tehát mind a két oldalt tanuljuk meg mi is, és tanulja meg a kutya is. És még egy nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatban, hagyj kérdezzek, mert volt egy jó pár adással ezelőtt, valahol a sorozatunk elején a pórázókról beszélgettünk, egy nagyon jó tipped, például a flexi póráznál, hogy amikor belendül a kutya, akkor húzzuk hátra a kezünket, és már ott fékezzük meg, mert akkor van egy plusz fél méterünk. Hogyha a mellettünk sétát vesszük alapul, ahol a flexit is nyilván le lehet rövidebbre venni, vagy hosszabbra, de nem flexivel sétál valaki, hanem ez amikor csak így megfogom a pórázt. Van valami fajta trükköd, hogy érdemes megfogni a póráznak ezt a, nem tudom, hogy hívják, ezt a beakasztó részt? Mert ha például nagyon megugrik a kutya, sokszor láttunk már olyat, hogy kitépte a kezétből a gazdinak a pórázt.
1: Persze, hát ez elég speciális dolog lehet egyébként, egy egyszerű pórázfogás. Ha az átlag embert megnézzük, akkor 10-ből 8 ember egyből a csuklójára teszi a póráznak a fogófülét, és rátekeri a csuklójára, igen, meg a tenyerére, hogy biztosra menjen.
0: Igen, ez ilyen dupla biztosíték, igen.
1: Igen. Na, tehát mondjuk a flexipórázt igazából kezdőknek nem javaslom a láb mellett követés tanításához. Akinek van tapasztalata, az nyugodtan használhatja erre is, uh-huh, ha tudja kezelni. Egy egyszerű póráz, hogyha abból indulunk ki, hogy nyakörvet használunk és pórázt használunk, én azt szoktam mondani, egy átlag póráz erre a célra mondjuk egy ilyen 1 méter 20, 1 méter 50 centi hosszú.
0: Ne legyen több.
1: Azért, hogy egy kicsit, ha szükséges, hosszabbra tudjuk engedni, tudunk egy kicsit nagyobb mozgásteret adni a kutyának, le tudjuk tesztelni, hogy ha hosszabbra engedjük, akkor van-e olyan kapcsolat a kutyánkkal, hogy figyel ránk, és akkor nem feszíti meg a pórázt. A rövid pórázók azért nem alkalmasak, vagyis kevésbé alkalmasak erre a tanításra, mert nem tudunk mozgásteret adni a kutyának. Tehát, hogyha folyamatosan majdnem feszül a póráz, de a kutya 10-20 centit ellép tőlünk, akkor már megfeszíti, és ha én ezt lekésem, és ezért mondtam, hogy kezdőgazdiknak azért egy normál póráz hosszúság az fontos. Tehát túl hosszú nem jó, mert a kutyát akadályozza, nehezen tudom kezelni, a túl rövid az meg azért nem jó, mert nem tudok mozgásteret adni a kutyának. Uh-huh. Vagy el kell engednem, de ha elengedem a kezdő kutyát, akkor lehet probléma.
0: Hát hogyan?
1: Tehát mondjuk egy ilyen 1-20-1-50. Uh-huh. Na most a fogófül, ugye, hogyha van a pórázon, az átlag pórázokon van. Vannak kiképző pórázok, amin nincsen fogófül.
0: Komolyan.
1: Az is nagyon jó, persze. Mert van hüvelykújjunk, meg van mutatójunk.
0: Hát van egy újjunk.
1: Van öt újjunk, be lehet szépen fonni az ujjaink közé, és nem fog csúszni. És olyan szempontból jó, hogyha nincsen fogófül, ha én ezt a pórázt elejtem kiképzés közben, a kutya nem fog belelépni. Igen. Nehezebben tekeredik, kurkolódik a lábára, nem
0: értem,
1: fogja legáltalni magát. Vagy elengedem, és szalad a kutya, az nem fog beleakadni semmibe. Akár egy ilyen erdős-mezős területen, de a fogófül az beleakadhat bármibe, könnyen, és ugye akkor a kutya megint rosszul járhat, szegény. Hát mindennek megvan a célja, igen, de ezek már ilyen speciálisabb kiképző pórázok fül nélkül. Na most, hogy kezdő gazdi, rosszul lesz, hogy hát ez hogy lehet megfogni.
0: Igen.
1: Igaz? De hogyha visszakanyarodunk oda, hogy van fogófül, én azt szoktam mondani, és úgy is szoktam használni, meg ezt is szoktam tanítani, hogyha kinyújtjuk a kezünket úgy, hogy minden ujjunk ki van nyújtva, a hüvelykujjunk felfelé rá, akkor a hüvelykujjamra szoktam ráakasztani a póráznak a fülét. Beleengedem a lelógó pórázt a tenyerembe, és ráfogok. És a hüvelykujjamat ráhajtom a mutató ujjamra.
0: Csináltam itt közben, hát hogy
1: ez,
0: mondtad.
1: Aha. Ez egy nagyon stabil fogás, mert ha most esetleg van nálad póráz, és mondtad, hogy kipróbáltad.
0: Nem, csak így képzeled le az ujjaimat, hajtogattam.
1: Csak a kézmozdulatot. Igen, de ki kell próbálni, hogy kutya nélkül, egy ilyen sima pórázt, ha ráteszek a hüvelykujjamra, a fogófület, beleengedem a póráz lelógó részét a tenyerembe, a négy ujjamat ráhajtom, tehát tükörbe szorítom a kezem, és a hüvelykujjamat pedig ráhajtom a mutató ujjamra.
0: Igen.
1: Akkor, ha jön egy rántás a pórázon keresztül, ezt mindenki meg fogja érezni, hogy az összes ujja rászorul a pórázra. Tehát ez egy nagyon stabil fogás, stabil, mert ez nem fog kinyílni soha, nem fog kinyílni soha az öklöm, mert inkább ökölbe fog szorulni még jobban.
0: Még jobban,
1: hát
0: igen.
1: Ez egy alapfogás.

Hetedik hó, hetedike van, mondom, mit kell tudnunk a mai napról, következik a kalendárium, én Szendi Hajni vagyok. 1865-ben ezen a napon jelent meg először az Alice Csodaországban című mű. Lewis Carroll az, aki egy igazi klasszikus alkotást hozott létre, a viktoriánus irodalom kiemelkedő alkotása lett a mű, és a gyermekirodalmat tulajdonképpen forradalmasította. A könyv meseszerű logikája és abszurditása nem csak a gyerekeknek, hanem a filozófusoknak és a pszichológusoknak is örökkutatási téma maradt. Először tartották meg a szeletelt kenyér napját, ez 1928-ban volt, az amerikai Missouri állambeli Chillicothe városában először került piacra, ugyanis előre szeletelt kenyér. Azóta is gyakran halljuk, ez a legjobb dolog a szeletelt kenyér óta. Ez valóban forradalmi újítás volt a pékiparban, hiszen megkönnyítette a háziasszonyok életét, és elindította a modern kenyéripar fejlődését. 2005-ben London megnyerte a 2012-es olimpia rendezési jogát, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezen a napon jelentette be, hogy London újra jön. Nekik ez már a harmadik alkalom volt a sorba. A brit főváros olimpiát szervezhetett 1908-ban, 1948-ban és 2012-ben is. 1456-ban Hunyadi János megérkezett Nándorfehérvárra, a mai Belgrád év területre a csapataival, hogy felkészüljön a török ostrom visszaverésére. Ez az ütközet lett az európai történelem egyik fordulópontja. A déli harangszó eredete és Hunyadi győzelme hosszú időre visszavetette az oszmán birodalom terjeszkedését. 1898-ban az Amerikai Egyesült Államok ezen a napon annektálta Hawaiit. Már az államiságot csak később, 1959-ben kapta meg, az annektálás kezdete jelentős geopolitikai változást hozott a Csendes-óceán térségében. És végül 1985, ekkor mutatták be a Dr. Szöszi című musicalt a Broadway-n. Nos, a Reese Witherspoon főszereplésével készült film után, tehát a Broadway-on is hatalmas sikert hozott a film, Elle Woods történetét megismerhettük zenés formában.

Szendi Hajni vagyok, mondom, mi a helyzet a holnapi időjárással. Hideg front hatására átmenetileg holnap megnövekszik a felhőzet Magyarország fölött, záporok, zivatarok is kialakulhatnak az ország egyes részein, észak-kelet felé haladva növekvő eséllyel. Az észak-észak-nyugati szelet szerdán nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Holnap hajnalban 14-21, délután 26-34 fok lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindultak az Erzsébet táborok, fókuszban a Kovács művészet, már pályázhatnak az alkotóidősek. Kis Dániel vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Szabolcs-Szatmár-Beregből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az Ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Július 10-e és 12-e között kerül megrendezésre a 24. Nemzetközi és Országos Kovács Művészeti Konferencia, kiállítás és verseny Tiszaeszláron, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Szombaton lesz az ünnepélyes megnyitó, majd több előadást hallhatnak a résztvevők. A versenymunkák elemzését és az eredményhirdetést vasárnap délelőtt tartják. A részletek elérhetők az Egyesület közösségi oldalán. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az idősügyi tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívására a Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti-éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig

Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek majd frissek. Itt a 103.9-en a Best FM-en Szendi Hajni vagyok. Ha valaki kerüli a csokit, a mai napon adjon magának felmentést, mert hogy ma van a csokoládé világnapja, tehát édesre sikeredik a július 7-e.

Egy édes nap a mai, mert hogy ma ünnepeljük a csokoládé világnapját, ugyanis ezen a napon érkezett először Európába a kakaó 1550-ben. A csokoládé több ezer éves múltra tekint vissza. Az asztékok és a maják szent italként fogyasztották. Ma is rendkívüli kulturális jelentősége van, hiszen minden országban más-más formában és ízesítéssel készítik. A csokoládé nem csak édesség, hanem antioxidánsokban gazdag táplálék is, amely boldogsághormont szabadít fel, bár túlzott fogyasztása nem ajánlott. Egyes kutatások szerint a fekete csokoládé mérsékelt mennyiségben jót tesz a szívnek és az agynak. Ma a világ legnagyobb csokoládé gyártói Svájc, Belgium és Németország. A csokoládé világnapján sok helyen szerveznek kóstolókat, csokoládé szobor kiállításokat, vagy éppen kézműves bombonkészítő workshopokat. Érdemes ma egy tábla ét csokoládét majszolni, akár munka közben, akár otthon pihenésképpen. A lényeg, hogy élvezettel és hálaérzettel tegyük ezt. Mert hogy ma a csokoládé világnapja van.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you?
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ha az ember a személyéről beszél, akkor amitől a legjobban fél az az, hogy megvakul. De hát melyek azok a betegségek, amelyek vakságot okozhatnak? Ugye például a szemfenék trombózisról hallunk, de biztos vagyok benne, hogy ennél azért több betegség is okozhat ilyet. Paperika szemész szakorvos retina specialistával beszélgetek. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Na mi a helyzet ezzel a például a szemfenék trombózissal, vagy azokkal a betegségekkel, amelyek tényleg vakságot okozhatnak?
1: Igen, a szemfenék trombózis az egyik ilyen szemészeti eltérés. Ugye ezt meg szoktuk azért különböztetni, hogy olyan szemészeti betegségek is vannak, amelyek véglegesen vakságot okoznak, illetve átmenetileg vakságot okoznak, és mind a műtétel helyrehozhatók. Ugye már beszéltünk korábban a szürke hályagról, ez is tulajdonképpen a vakságig is tud fokozódni, de az egy szürke hályag műtéttel nagyon szépen rendbe hozható. Amik hirtelen nagy fokú látásromlást okoznak, akkor helyezzük őket előtérben ebben a beszélgetésben. Ilyen például az artériás, illetve a vénás elzáródás, tehát a vénás trombózis. Például, ami ugye a szembeesében levő retinál sejtjeit, tehát a látóhártya látásért felelős kis fényérzékeny sejtjeinek az ellátását hivatott elvégezni, hogyha itt ezekben a kis erecskékben, tehát vénákban történik egy elzáródás, akkor ugye azon a területen, amit az a vénácska elzár, ott egy látótér kiesés alakul ki egyébként, ami akár egyik napról a másikra is kialakulhat. Abban az esetben, hogyha nem a fő ág záródik el, akkor ez nagyon sokszor észrevétlen is maradhat. Tehát ezt inkább csak olyan, hogy egy kicsit homályosabban látunk a periférián valahol, vagy pedig egy kicsi folt jelenik meg, ami mindig ugyanott van. Ugye, ha az a fő véna záródik el, akkor viszont teljesen elhomályosodik a látás. Ezt nagyon hamar észre szokták venni a betegek, de mégsem fordulnak feltétlenül élőben orvoshoz, mert nem zavarja annyira őket, hogyha ez egyik szemen alakul ki. De az a lényeg, hogy nagyon fontos diagnosztizálni, hogy ugye ez az elzáródás, ez hol van a látóhártyának melyik vénájában. Illetve meg kell említeni itt az artériás elzáródást, ami egyébként ennél sokkal súlyosabb történet, ugyanis ha az artéria centralis retinae, tehát a retina fő ellátó artériát érinti, az akár egyik percről a másikra is teljes vakságot okozhat, amit viszont már utána nem tudunk visszahozni. Ez fontos. Általában ez a retina artéria elzáródása, ez egy vérnyomáskiugrás után szokott kialakulni, tehát a betegeknek fáj a feje, kiugrik a vérnyomása, és reggel arra ébrednek hajnalban, hogy hú, nem látunk semmit. Ezzel igen, ez a probléma, hogy ugye az artériás ellátás az alapvető fontosságú a látósejtek életben maradásában, és általában egy szűk két óra alatt ezek a látósejtek, hogyha nincs megfelelő ellátásuk, el tudnak pusztulni végérvényesen. Tehát, hogyha néhány órán belül a betegbe jön a szemészetre, és a megfelelő maximális terápiát megkapja, akkor van esély arra, hogy a látását vissza tudjuk hozni, de ez akár fényérzésig is leromolhat. Ez nagyon-nagyon fontos, ez is egy akut szemészeti ellátást igényel. A trombózis is természetesen ugyanebben a kategóriába tartozik. Itt más kezelési lehetőségek teljesen más kezelést igényel. Itt ugye hatalmas vérzések keletkeznek a szem belsejében, ödémás lesz az egész látóhártya, a látóüreg fő az éles látás helye. Alapvetően mind a két esetben belgyógyászati kivizsgálás is szükséges, ugyanis meg kell vizsgálni a véravadási paramétereket, minden egyebet, a vérnyomást, a diabéteszre utaló eltéréseket esetleg. Tehát ez is egy ilyen multidisziplinális közreműködést igényel, tehát nem csak szemészek, hanem belgyógyászok is részt vesznek ebben. De az a lényeg, hogy az artériás elzáródásnál azonnali ellátás szükséges, a trombózisnál is jó lenne természetesen, de mivel kicsit később kerülnek be a betegek, még van egy picike időnk, úgymond, ahhoz, hogy kezelni tudjuk. Most már vannak ezek a szembeesébe adandó intravitreális injekciók egyébként, amelyek ezeket az ödémátkat, vagy ezt az ödémát, ami például az éleslátás helyén kialakul, nagyon szépen szanálni tudják. De ez sem lehet, ehhez az injekcióhoz sem lehet sajnos hozzájutni mindenhol. Hogyha időben kezeljük ezeket a vénás elzáródásokat, akkor azért ennél is viszonylag jó látásélesség javulás is elérhető, hangsúlyozom, nem 100%-ban természetesen. Ugye ez a károsodás mértékétől is függ, illetve attól is, hogy mikor kerül a beteg diagnosztizálásra, illetve ellátásra. Fontos még egyébként a retina leválás is, amely vakságot okozhat. Igen. Ugye ez a legtöbb, amitől legtöbbször félnek a betegek. Ez is egy nagyon-nagyon fontos, fontos betegség a szemészetben, és elég sok mindenkit érint. Legtöbbször a nagyfokú rövidlátók szoktak félni ettől, de alapvetően mindenkit egyforma eséllyel érinthet. Akár sérülés után, tompa traumák után is előfordulhat, de csak saját magától is kialakulhat, és ennek is azért tipikus tünetei lehetnek. Ez is a látótérben megjelenő folt, egy ilyen, hogyha egy függöny lógna be valahonnan, például mindig így kezdődik, és akkor a periféria felől halad az éleslátás helye felé, és egyre nagyobb folt esik ki a látótérből. Hát ilyenkor mindenféleképpen szemészetre kell menni, mert ez általában már műtéti beavatkozás, befekvést is igényel. Ez is fontos.
0: Na, hát azért van itt mire nézni, hogy fogalmazzunk így tényleg, de a konklúzió az, hogy ahogy valami fajta baj van a szemünkkel, ilyen jelekkel, akkor rögtön forduljunk orvoshoz, mert akkor még talán tudnak velünk mit kezdeni. Köszönöm
1: így
0: szépen.
1: Így van, mert a kullátásomlás az egy jel. Így
0: az
1: van.
0: Egy jel. Köszönöm szépen.
1: Így van.

Szendi Hajni vagyok, és felelevenítjük Ringo Starr életét, karrierjét. Ringo Starrnak ugye ez a beceneve, vagy művész neve, mert hogy a teljes eredeti neve Sir Richard Stokely. 1940-ben született a Starr, július 7-én természetesen Liverpoolban. Gyermekkora nem volt könnyű, sokat betegeskedett, hosszú időt töltött kórházban, így az iskolai tanulmányai is akadoztak. Mégis sorsfordító volt számára, amikor karácsonyra kapott egy dobfelszerelést. Ekkor dölt el, hogy a zene lesz az útja. Első zenekara a Rory Storm and the Hurricanes volt, amellyel Hamburgban is felléptek. Itt figyelt fel rá The Beatles, amelyhez 1962-ben csatlakozott, Pete Best dobost váltva. Az ő laza, egyszerű, mégis egyedi dobolási stílusa alapjaiban határozta meg a Beatles hangzását. John Lennon egyszer így nyilatkozott róla, ő nem a világ legjobb dobosa, de a legjobb dobos a Beatles számára. Ringo Starr nem csak dobos volt, hanem énekelt is a Beatles-ben. Például a With a Little Help From My Friends, vagy éppen a Yellow Submarine című dalokban őt hallhatjuk. A tagok közül ő volt a legközvetlenebb, aki humorával, kedvességével mindig oldotta a feszültséget. A Beatles feloszlása után szóló karrierbe kezdett. Legnagyobb sikere a Photograph lett, és az I Don't Come Easy. Később megalapította Ringo Starr and His All Star Band nevű formációt, melyben más híres zenészekkel turnéz a világban. 2005-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte. Ringo Starr élete során festőművészként és fotósként is alkotott, több könyvet is publikált és aktívan jogtékonykodik. Egyszer azt mondta, minden nap mosolyt csalok valakinek az arcára. Ha máséra nem, hát a magaméra.

Pillanatokon belül jönnek majd a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, amelyek végén egyébként lesz majd közlekedési info is, de én is mondok egy-kettőt. Nyíregyháza és Nagykálló között nagyszállás Nyíregyháznál sebességforgalom korlátozás érvényes az épülő körforgalom miatt. A főutak mentén patkarendezési árok tisztítási munkák zajlanak. Ökörító Fülpös térségében a 37-es kilométernél a 49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki, így mindkét munkaterület közelében a fél útpályát lezárták. A 41-es főúton pedig Mátészalka határában a 71-es kilométernél új csomópontot alakítanak ki, emiatt az ipari útra nem lehet kihajtani. Balesetmentes közlekedést kívánok ma is a Best FM-mel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták. Tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadiát. Is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SA ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
4: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszban sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelhet az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Azután kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
3: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk, egy óra múlva újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan egyébként mi is főzünk majd, ahogy lenni szokott Friedrich Antal séffel. Maradunk még a grilleknél, és megnézzük, hogy milyen is Amerikában a barbecue. De előtte még a mobil internetről fogok egy kicsit beszélni, hogy senki ne járjon úgy, mint mi egyszer a férjemmel. Hogy kimentünk külföldre, azt hittük, ugyanúgy fogunk telefonálgatni, mint itthon, meg használjuk majd az internetet, aztán mikor jött a számla, csak pislogtunk, nem kicsit. We'll be right back.

0: Best FM.
1: Most van a nyaralások időszaka, és természetesen net nélkül egy tapottat se. Fontos azonban, hogyha mobilnetet használunk külföldön, akkor egy-két dologra oda kell figyelnünk. Számos európai országban használhatjuk hazai tarifánkkal a mobilnetet. Azonban figyelni kell, hiszen vannak olyanok is, ahol már roaming díjat is föl fognak számítani. Az EU szabályok bevezetése óta az unión belül és az egyes díjzónában a hazai előfizetők legtöbb esetben az otthoni csomagjukkal megegyező feltételekkel használhatják a mobiltelefonjukat. Ugyanakkor Európában is vannak olyan országok, melyek a kettes vagy a hármas díjköteles zónákba tartoznak. Albániában, Montenegróban, Szerbiában, Törökországban is érdemes figyelni a mobil használati költségekre. Ezek az országok ugyanis az egyes díjzónán kívül esnek, így más feltételekkel kell vehetők igénybe a szolgáltatások. Új roaming lehetőségeket kínálnak az egyes díjzónán belül utazók számára, azoknak, akik egy bizonyos társaságnál vannak itt Magyarországban. Ezekben a zónákban lakossági üzleti ügyfelek számára egyaránt elérhető a 10 gigabájtos utazó Net Plus Hang Balkán jegy. Ez a csomag, amit kínálnak, de van rövidebb európai utakra 2 gigabájtos is, ami egy ilyen rövidebb időtartamra szól. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ha külföldre megyünk, nézzük meg ott, milyen díjzónák vannak, mibe kerül a netezés, hogy nehogy mikor hazajöttünk, meglepetés érjen bennünket.

0: Grillezni elsősorban nyáron szoktak az emberek, de szerintem télen-nyáron lehet, bár mondtam a férjemnek, télen is grillezünk, azt mondta, franc fog ott állni téli kabátba, de egyébként szerintem simán lehetne. Nem tudom, Amerikában ezt csinálják-e, vagy nem, olyat már láttam, hogy ilyen léghorgászok ott a befagyott tavon sütögetnek, tehát szerintem semmi sem lehetetlen. Minden esetre, ha Amerika, akkor grillezés, és nem csak hamburger és hotdog készül el július 4-én, de ugye Amerikában ugye barbecue-nak nagy kultusza van, mi Magyarországon meg barbecue szószokat szoktunk vásárolni, de majd mindjárt Fridik Antal elmondja, hogy jobban járunk, ha ezt magunknak keverjük ki, vagy nem. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is. Részben igen, lehet magunknak keverni, és azt mondom, hogy ez egy nagyon jó megoldás, de most már egyre jobb barbecue szószokat lehet kapni a boltba is, tehát nem kell minden áron mindent elkészíteni saját kezünkkel, úgyhogy ebbe a részben egy picit módosítottam a elképzelésemet, mert hál' Istennek egyre jobbakat készítenek. Viszont az Egyesült Államokban ez a barbecue picit túl van azért tolva, tehát effektíven, hogy a tévében meg egyebek láttunk, akkor mintha valami génius csoda dolgok történnek, hogy ilyen nagy barbecue emberkék vannak, hogy így tud barbecue-t sütni, meg úgy tud barbecue-t készíteni, barbecue versenyek is vannak, amik borzasztó túltoltak, tehát effektív. A barbecue az, hogy beraksz erre a forró, vagy legalábbis forró füstre húsokat, ami 8-10-12 óra alatt fog megpuhulni. Na most egy versenyt erre építeni alapjában képtelenség, mert berakod a húst, 2-3-szor megforgatod, és 12 óráig nem történik semmi, de ők erre versenyt tudnak építeni, tehát iszonyat. Viszont az a lényege, amit én ebből a barbecue-ból ki akartam hozni, hogy akkor ott mindenki, minden állam, minden rész magának tulajdonítja, hogy ő a barbecue, a Texas. A Texas része, ők találták föl, tehát más ember pölsöt ébredtők már rég barbecue-ztak, és ez való igaz, hogy ezt a füstös megoldást főleg Texasban használják, vagy ott van a legnagyobb hagyománya ennek a füstön készített barbecue-nak. Aztán van egy Caroline nevű rész, ahol pedig ez a pulled pork. Az a pulled pork, amikor hasonló módon barbecue füstön készített, de utána szétszeded elemeire, kis rostjaira. Így van, ez a tépett hús, és akkor ez ott működik, és akkor egyre inkább azt mondják, hogy igen, de ezt a barbecue-t Karolinban itt találtuk föl, mert itt van a pulled pork hazája, meg egyebek. Úgyhogy mennek itt azért a harcok egymás között, és akkor bejön a Kansas City, hogy akkor igen, de amikor mi barbecue-zunk, akkor karamellizált cukorral szórjuk meg, és akkor ez így rákaramellizáltak a füstbe, és akkor az még inkább a mi részünk, úgyhogy egy csomó helyen a sajátjuk tartják a dolgot, különben mindegyik külön-külön is jó.
0: Igen.
1: És vagy egy mesterséges harc, de ugye belegondolsz, akkor mi magyarok is azt mondjuk, a gulyáslevest mi találtuk föl, mondjuk ez így is igaz, tehát abszolút mértékben. Ugyanakkor próbálják a csehek, a szlovákok, az osztrákok, ők találták föl a gulyást, de nem, ezt a magyarok találták föl, és ugyanez Amerikában nagyban megvan, csak barbecue néven, és akkor mindegyik a saját verziójának a híve, hogy akkor azt a verziót, azt ő találta föl, vagy ő tökéletesítette. Még nem voltam Amerikában.
0: De leszel. Van, amikor, mindig van, mondod, amikor leszel.
1: Van, amikor van kedvem, van, amikor nincs annyira kedvem, de egy ilyen gasztró körúton azért szívesen részt venni.
0: Nem is tudsz nem gasztró körúton részt venni, mikor utazol. Úgy csinálsz, hogy gasztró kör legyen.
1: Ez lesz. Viszont hogyha valaki veszi a fáradtságot, rááldozza a pénzt, és ilyen barbecue-s smokert vásárol, hogy akkor ő ebbe akar készíteni dolgokat, akkor hajrá, ez egy nagyon érdekes és nagyon jó kis dolog. Én azt tudom, hogy vannak szakáspajtáskáim, akik a barbecue-ra, meg erre a smokerre adták a fejüket. A barbecue és a smoker az egy részen van, maga a smokerben készül ez a barbecue-s hús. A barbecue az a különböző ízesítésekkel és maga a technikát jelenti. A smoker meg az eszközt, amiben végrehajtjuk ezt a dolgot. De ők is azt mondták, hogy ha este lesz a parti, akkor reggel vagy előző nap már el kell kezdeni a smokert begyújtani, működjön, hogy abból másnap valami legyen. Úgyhogy ez nem olyan könnyű feladat ebből a szempontból, tehát időt, nagyon sok időt igényel.
0: Na, hát akkor ha van időnk, mondjuk egy egész vasárnapunk, rá lehet szállni, és hát ellátogatunk hamarosan Dél-Afrikába is, mert hogy ott mindegy, milyen meleg van, azért begyújtják a tüzet. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: the girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free
0: of the vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.

folytatásban olyan filmekről lesz szó, amelyek a biológiai hadviselésről szólnak, és hát maradjunk annyiban, hogy eléggé őrültre sikerültek, hihetetlen, de igaz, az USA háborút hirdetett a Donald Trump felújított washingtoni tükörmedencét megtámadó algák ellen. Hát láttunk már hasonlót, igaz, csak a mozikban. Például 2023-ban került a mozikba a Zöld ár, ennek a francia politikai thrillernek a kiinduló pontja az, hogy 3 embert és 40 állatot találtak holtan a Breton partokon. Nos, a gyilkos kiléte, nyílt titok, a zöld alga. Aztán 1985 jött a The Stuff, a Larry Cohen kultikus horror vígjátékában bányászok egy édes krémszerű fagylaltra emlékeztető anyagra bukkannak, ami a földből szivárog ki, és amiből kiderül, hogy nem csak finom, de alig van benne kalória, tehát ideális élelmiszer. Hamarosan már a fél világ ezt a cuccot akarja, ami persze nem az, aminek mutatja magát, mert hogy egy gyorsan fejlődő, elszaporodó életformáról van szó, ami zombivá változtatja az embereket. Az Androméda törzs, ez 1971-ben jött ki, az űrkutatás berobbanása 70-es években ugye nem csak a tudományos forradalmat, a táguló világot hozta el, hanem a masszív paranoiát is, mi van, ha megpiszkált űrből veszélyes idegenek érkeznek hozzánk, akik ellen védtelenek vagyunk. Na erre épül a Michael Crichton regény alapján készült film is, melynek legnagyobb parája, hogy az idegenek olyan aprók, hogy nem is láthatóak, tehát pontosan az történik, az amerikai hadsereg egyik katonai műholdja váratlanul meghibásodik és lezuhan Új-Mexikóba, a kutatócsoport pedig elkezdi vizsgálni ezt a szerkezetet, és egy halálos új vírust fedeznek fel rajta. 2008 az esemény, hú de szuper film ez, akárcsak a címbéli esemény, M. Night Shyamalan filmje is váratlanul érte Amerikát. Néhány pillanat leforgása alatt az emberek magatartása gyökeresen megváltozott. Senki sem tudta, mi okozta ezt, valami újfajta járvány. A biológia tanár Elliot számára az a legfontosabb, hogy a feleségével együtt biztonságos helyet találjon, ha egyáltalán létezik ilyen. Igaz, a házassága éppen válságban van, de hát a világ vége ezt felülírja, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy itt is ugye láthatatlan dolgok azok, amelyek veszélyeztetik az embereket. De hát ugyanez a helyzet az 1985-ös Massa című filmmel is. A Steve McQueen oldalán lehetett megnézni ezt a filmet, aztán a folytatásban, remake-ben is feltűnt, 88-ban mutatták be. A Massa, amilyen egyszerű, olyan alapvető emberi félelmeket mozgat, ami évtizedeken átívelve és aktuális, lehetetlen végezni vele, képtelenség kordában tartani, és még csak le sem lehet ülni vele egy tárgyaló asztalhoz, az űrből egy amőba érkezik. Na, hát azért voltak ilyen filmek bőven, és hát azt hiszem, hogy az evolúció és ebbe a kategóriába sorolható, amin azért rengeteg poén is volt. Ugye tulajdonképpen az evolúcióban David Duchovny a főszereplő, és hát meteorit csapódik az arizóniai sivatagba, ide érkezik egy biológus, egy geológus, és felfedezik, hogy bizony ezen a meteoriton idegen életforma is jött. Szédületes sebességgel ez fejlődik, napok alatt átugorva évmilliónyi evolúciós folyamatot, és hát ez a film tulajdonképpen ezt mutatja be, no meg azt, hogy hova is lehet a végén kiukadni, és végül, de nem utolsó sorban az expedíciót ne hagyjuk ki. Jeff Vandermeer könyvéből készült a film, Alex Garner a rendezője, és hát egy tudós csoportot követünk nyomon a filmben, akik egy felderítő küldetésre indulnak egy karantén alá helyezett területre, ahol az idegen élet felismerhetetlen és rémálom módon átalakítja a tájat. Noha valaki szereti az ilyen furcsa filmeket, ahol valami fajta, hát ilyen biológiai dologgal kell felvenni a harcot, ami nyilván nem földi, akkor ezeket a filmeket érdemes tehát megtekinteni, már a 70-es évek óta újra és újra jönnek ki ilyenek.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, de előtte még mozgunk egy kicsit, hiszen folytatódik a sóstói fit esték. Egész nyáron át gerinctornán vehetünk részt a természet lágy ölén. Nekem is el kéne menni, mert fáj a hátam. A sóstói tó és a sóstói piac között a fák ölelése a helyszín, és minden héten hétfőn várják az ingyenes gerinctornára, tehát az érdeklődőket. Erősít, feltölt, kikapcsol. Hát szerintem pont mindannyian erre vágyunk. És nyáron is zajlik, egészen augusztus 30-áig órarendünk is van a Mozdulj Nyíregyházához, és hát ugye a mai napon, így kedden, majd délután el lehet menni családi padelre, a teniszcentrumba, gerinctornát tartanak a volánpályán, illetve a városi stadionban is. Holnap csontritkulás mozgásprogram, családi padel, gerinctorna, stresszoldó jóga, családi tollas és közösségi futás szerepel a programban. Csütörtökön is lehet gerinctornázni, lesz sportjóga, pilates, közösségi futás az atlétikai centrumban, pénteken tornát tartanak, amiközben nem eszünk tortát, illetve lesz jóga is. Szombaton napindító, kezdő és újra kezdő jóga lesz a Bújtosi Városligetben, szenior vízitorna a Városi Úszodában és felnőtt vízitorna ugyanitt. Vasárnap pedig Nordic Walking, családi teke, családi lövészet szerepel az órarendben, és hát ezekhez az állandó programokhoz egyéb sportrendezvényeket is csatolnak. Legközelebb majd július 16-a és 18-a között lesz a Continental Arénában a Papp László Elit Ökölvívó Magyar Bajnokság. További sportos programok is a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Jönnek a hírek. Rá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Jubilómi megemlékezés Nagykállóban. Ismét lesz bababőrze. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
4: A fiatalok, akik Balaton déli partján, tíz strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
3: Gurály Edina, a karitatív szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Jubilómi megemlékezést tartanak a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba takkórház igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszönjük szépen a híreket, a híreinkkel is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Mire jó a Bambusz Show? Hamarosan kiderítjük.

Vajon mi kerül egyetlen egy kilogramm sóban 60 ezer forintba? Ázsia fehér aranyának nevezik a koreai bambusz sót, amelynek az ára kilogrammonként ennyi, tehát olyan 60 ezer forint körül van. A bambusz só a buddhista szerzetesek eljárása szerint készül a mai napig. Jelenleg ez a legdrágább só a világon, de az íze és állítólag az egészségügyi előnyei kárpótolnak minket a borsos árért. A bambusz só persze nem bambuszból készül, ez egy ízesített só, és a nevét az elkészítési módjáról kapta. A tengeri sót bambuszrút belsejébe tömködik, majd megsütik általában 9-szer. A Magyar Mezőgazdaság cikke kiemelte, hogy a só ízesítésének folyamata a buddhista hagyományokból ered, ez adja az intenzív ízét is. A szerzetesek nem csupán szokatlan aromát akartak elérni, de a sütés különleges gyakorlatának köszönhetően számos tápanyagot is hozzáadtak a sóhoz. A bambusz egyébként több mint 500 hatóanyagot tartalmaz. Az ilyen különleges kezelésnek alávetett közönséges tengeri só értéke nagy mértékben megnövekszik, és a bambuszba helyezés után 30 nappal már a világ legdrágább sójává válik. Azért olyan drága, mert a só 9-szeri megsütése nyilván egy fáradtságos folyamat. A só ízesítésének minden egyes fázisa kézzel történik, és egy apró hiba visszafordíthatatlan következményekkel járhat, mint a minden munka tulajdonképpen kárba is vész, tehát nagyon kell oda kell figyelni az elejétől egészen a végéig. A bambusz só előállításához szükséges tengeri só Dél-Korea nyugati partjáról származik. A tengerből kinyert sót 3 éves bambuszvesszőkbe rakják. A bambuszt és a sót ezután kemencében 800 fokon sütik körülbelül 12-14 órán keresztül. Ezt további 8 alkalommal ismétlik meg. Az utolsó sütés pedig már magasabb, körülbelül 1000 fokos hőmérsékleten történik. Minél többször sütik a sót, annál tisztább lesz és annál magasabb a hatóanyag tartalma, sőt az ára is ettől függően drágul. A bambusz sóban olyan lúgos ásványi anyagok is megtalálhatóak, mint a magnézium, a vas és a cink, továbbá kerül bele A, E és B6 vitamin. Tartalmaz aminósavakat, amelynek köszönhetően antibakteriális, antimikrobiális és még antioxidáns hatású is, de segít a kollagén szintézisben. A bambussót leggyakrabban a konyhában használják. Intenzív ízének köszönhetően már egy csipetnyi elég ahhoz, hogy teljesen megváltoztassa az ételek ízét. A délkelet-ázsiai kultúrákban gyógysóként is használják. Ásványanyagokban való gazdagsága miatt tökéletesen használható például arcradírként is, de adják fogkrémekhez is, mert hogy serkenti a keringést és kifehéríti a fogakat.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan. Változatosan.

0: Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek a mai kalóriadóban. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni, köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Na hát, magabban a féléket fogjuk a tányérunkra tenni, vagy miért tesszük ezt, vagy miért ne tegyük, azt most el fogod nekünk mondani. Javasolt egyáltalán az, hogy gabonaféléket tegyünk?
1: Mindenképpen javasolt. Ezek szintén segítenek a változatosságban, szénhidrátbevitelben, és itt meg kell jegyezni, hogy a szervezetünk elsődleges energiaforrásai a szénhidrátok, ezzel a szervezetünk pontosan tisztában van. Tehát ha mondjuk kihagyjuk a kenyeret, kihagyjuk a rizst az ebédnél, akkor délután, meg akár már az ebéd után közvetlenül azt érezzük, hogy így ölni tudnánk egy kis csokért, egy kis kekszért, chipsért, tehát valami nasiért, hiszen a szervezet tudja, hogy a cukor által jut leggyorsabban szénhidráthoz, és ilyenkor nem a tonhalak szendvicset szoktuk kívánni, hanem tényleg inkább nasikat, szóval özzük meg ezt a nagyon intenzív nasi iránti vágyat, és inkább együtt változatosan megfelelő gabonaféléket.
0: Na, a kérdés pedig az, hogy milyen gabonaféléket tegyünk?
1: Hát elsősorban a teljes kiörlésű lisztből készült termékeket választjuk, hogyha mondjuk kenyérről, pékáruról, tésztáról van szó. A magas rosttartalmuk hozzá tud járulni a megfelelő emésztéshez, ezáltal csökkentik az éhségérzetet. Az élelmiszerek címkén ellenőrizzük az összetételt, és gyakrabban választjuk azokat a termékeket, amelyeknél az összetevők listájában első helyen szerepel a teljes kiörlésű, teljes értékű kifejezés. Előnyösek lehetnek egyébként a dolomizből készült termékek, akkor köreteknél is próbáljuk szem előtt tartani a változatosságot, próbáljuk ki a bulgurt, kinoát, kölest, vagy a száraz hüvelyes alapú például lencsetésztákat. Ezáltal sokkal változatosabb lesz az étrendünk, és mindegyik gabonafél egy picit más vitamin, ásványanyag tartalommal bír, tehát az egészségnek szempontjából is mindenképpen ez hasznos lehet.
0: A barna kenyér jobb, mint a fehér?
1: Nem. Kenyér esetén a lényeg a teljes kiörlésű lisztán van, de a teljes kiörlésű kenyereknél a gabonaszemek héjának egy részét is felhasználják, ezért lesz magasabb a rost tartalma, de a barna kenyereket általában színezik manata vagy kakaóporral, tehát lehet, hogy nagyon sötét a színük, sokkal egészségesebbnek tűnik, de ha megnézzük az összetevőket, akkor az esetek 95%-ában nem a teljes kiörlésű kenyér az első összetevő.
0: Szénhidrát csökkentett termékekkel mit tudsz ezekkel kapcsolatban elmondani, azon túl, hogy ezek drágábbak?
1: Igen, drágábbak, tehát most nyilván ízlés kérdése, de szerintem nyilván kevésbé finomak is, attól persze melyiket választjuk. Akkor beszéltünk már arról, hogy a szénhidrátokra szüksége van a szervezetünknek, tehát ebből következik, hogy nem feltétlenül lesznek előnyösebbek ezek a szénhidrát csökkentett termékek. Általában magvakkal vannak kiegészítve, ezáltal az energiatartalmuk magasabb lehet. Ez azért emelem ki, mert sokan fogyókúrászkiázattal választják a szénhidrát csökkentett kenyeret, de ha magasabb a kalóriatartalma, akkor nem igazán fogunk tőlük fogyni. Előfordulhat olyan eset, ahol előnyös lehet egy észszerű módon szénhidrát csökkentett kenyér, például egy purpurkenyér, glükszkenyér, de nem minden esetben van feltétlenül létjogosultsága.
0: És hogyha már itt tartunk, akkor zárszóként mi a helyzet a péksüteményekkel, amit hát olyan szépen megcsinálnak, hogy az embernek folyik a nyála már a pult előtt, ha elmegy?
1: Igen, szerintem egy egészséges táplálkozásban ezeknek van helye. Nyilván ne minden reggelire ezt fogyasszuk, és ugorjunk be a munka után még egy plusz péksütiért. Érdemes ritkábban beiktatni a cukrozott, tehát péksütiket, de akár gabonafejheket, műzliket is, és próbáljunk péksütiből olyan termékeket választani, amiben van valami hozzáadott plusz. Itt arra gondolok, hogyha mondjuk hetente többször ennél péksütit, akkor gyakrabban választom mondjuk egy túrós batyút, spenótos sikottás párnát, amiben van valami tejtermék is, és ezáltal a fehérje tartalma magasabb. Előnyösebb lehet ez a túrós batyú, mint a kakaós csiga, és itt nem azt mondom, hogy a kakaós csigát nem lehet enni, de hogyha valaki tényleg gyakrabban fogyasztja, akkor ezen belül is próbáljon változatosan választani, és kompromisszumokat kötni.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

0: Imádom, hogy tényleg azokat a zenéket jártátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez a

Becsomagoljuk a bőröndünket. Irány Koppenhága, Dánia fővárosa, a skandináv országok egyik legbarátságosabb és legélhetőbb városa. Nevét a kereskedők kikötője jelentésű régi dán szókapcsolatból kapta, ami jól utal a város történelmi szerepére. Ma is élénk kikötővárossal rendelkezik, mert hogy ő maga az, de mellette a fenntarthatóság a dizájn fővárosaként is ismerjük. A város legfontosabb jelképe a kis hableány szobra bizony, amelyet Hans Christian Andersen meséje nyomán készítettek el. Bár maga a szobor viszonylag kicsi, mégis turisták ezreit vonza. A város másik ikonikus helyszíne a Tivoli Vidámpark, amely Európa egyik legrégebbi vidámparkja, színes lampionjaival, tradicionális hangulatával, varázslatos esti sétákat kínál. Érdemes lesétálni a kikötőkhöz, ahol nagyon színes egyedi házakat láthatunk, a hajók is mesebeli látványt nyújtanak. Apartmenti sétányon számos kávézó, étterem és jazzbár található, ahonnan megcsodálhatjuk a naplementét. Koppenhágában érdemes biciklire is pattanni, hiszen a város a bringások paradicsoma, mindenhol kerékpár sávokkal, biciklis közlekedési lámpákkal. A Rosenborg kastély a dán királyok egykori nyári rezidenciája. Itt őrzik a koronázási ékszerek is. A város további látnivalói közé tartozik a palota, a királyi család rezidenciája, ahol naponta 12 órakor mindig díszes őrségváltást lehet megnézni a turistáknak. Koppenhága híres gasztronómiájáról. Itt található a világ egyik legjobb étterme, a Noma, de bárhol kóstolhatunk dán nyitott szendvicset. Az éjszakai élet pezsgő, különösen a fiatalok körében népszerű a Christiana, az autonóm szabad városrész, ahol alternatív kávézók és galériák várják a látogatókat. A dán főváros szlogenje Koppenhága, ahol a hygge, ahhoz otthonossága, meghittség, életforma. Ez a szemlélet a város minden pontján érződik, legyen szó kávézóról, parkokról, vagy tengerparti sétányokról.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez számomra most már a búcsú idejét jelenti, mert hogy a hírek után a műsorvezető Dékán Pisti lesz, de ahogy lenni szokott, természetesen most is hozok programokat. Békési Bernadett liminális jelenlét című kiállítását július 9-én, tehát ezen a héten csütörtökön nyitják meg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében, aki nem tudott lenni a megnyitón, megnézheti a tárlatot július 30-áig, akkor, amikor nyitva van a könyvtár. Régészeti gasztronómiai fesztivál szerveznek július 25-én a Sóstói Múzeumfalu és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetének közös eseménye ez. A kapunyítás után szevervényi vajk, italfogyasztási szokások az ókorban címmel tart előadást, aztán jön Forgács Attila az éves pszicho-archeológiai vonatkozásokkal. Kékegyi Dorottya és Kovács Sándor ízek és illatok a vaskortól a középkorig címmel tart előadást, Priskin Anna pedig az édességek a régészet tükrében témakör dolgozza fel. A kenyér régészetét mutatja majd be Piros Zodora Máté, és hát mindemellett egész nap természetesen ott lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészet Egyesület. Látványfőzést tartanak szabadtűzön, történelmi táborok, római kelta hagyományőrzők is lesznek, fegyver, íjász, viseletbemutatók, kelta testfestés, hát azért az úgy milyen jól néz ki, római mécseseket is lehet készíteni, ki lehet próbálni a hadijátékokat, ősi sajtkészítést, kelta méz sörfőzés is sor kerül majd, illetve állatos ügyességi programok is lesznek, fotósarok, farkassimogató, népművészeti, kézműves bemutatók, játékos régészeti foglalkozók, és hát meg lehet kóstolni az újkőkori zöldséges marharagút, ilyen lepénnyel, aztán vaskori gyümölcsös vadragút hajdinával, római árpalevest, sült sertéscombot zöldfűszeres szósszal, libumézzel és joghurttal, nomád erőlevest, borjúhús éles leves. Na hát ilyen is van. Cseresznyés lepény is lesz, valamint eperjes, szederjes pite, őskori gomolya, honfoglaláskori krémsajt és kelta méz sör. Szerintem ez egy nagyon-nagyon különleges rendezvény, és örülök, amikor ilyet mondhatok, mert hogy egy-két esemény az országban, mindig azt érzem, hogy így, mintha egy kaptafára készülne, de ez egy borzasztóan különleges esemény lesz július 25-én. Tanulhatunk, ehetünk, ihatunk, szórakozhatunk a régészeti gasztronómiai fesztiválon. És végül, de nem utolsó sorban a Panyola Fest időpontjára is szeretném felhívni a figyelmet, ez a program pedig már jubilál, a 20-at tartják meg ebben az évben, július 31-e és augusztus 2-a között. Tárkányművek, Parnográz, Dipó Cirkusz, Kelet Brass Band, Folk Error, Szatmár Banda és még sokan mások teszik majd tiszteletüket Panyolán, a Panyola Festen. Én is tiszteletemet teszem majd holnap, remélem összefutunk itt a 103.9-en. Én Szendi Hajni vagyok, kellemes délutánt kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindultak az Erzsébet táborok, fókuszban a Kovács művészet. Már pályázhatnak az alkotóidősek. Kis Dániel vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az Ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Július 10-e és 12-e között kerül megrendezésre a 24. Nemzetközi és Országos Kovács Művészeti Konferencia, kiállítás és verseny Tiszaeszláron, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Szombaton lesz az ünnepélyes megnyitó, majd több előadást hallhatnak a résztvevők. A versenymunkák elemzését és az eredményhirdetést vasárnap délelőtt tartják. A részletek elérhetők az Egyesület közösségi oldalán. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírt a közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívására a Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Na ná, hogy nálunk szól a kedden is a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok. Az előttünk álló 4 órában pedig itt lesz minden időjárási adatok. Játszunk majd, teszünk egészségünkért, jönnek a közlekedési infók, és készülünk a szerdára. Mindezt összegezzük a következő 4 órában. Indulunk Justin Timberlake dalával. Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, what I keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Dersigóza, Sixpence, Non-Rachel-től, ez a Best FM, és meg is nézzük a legfrissebb adatokat. Nagyon változékony a mai napunk, mindenből kapunk egy kicsit, a folytatásban érkezhetnek záporok, zivatarok, nem nagy mennyiségű esővel, de mégiscsak 30% feletti valószínűséggel jön majd ez. Úgyhogy remélem az erdőt oda készítette, illetve egy eső kabátot, mert bármikor megázhat, mondjuk 30 fok van, úgyhogy hidegnek nem érezzük a kinti időjárás, de az eső azért kellemetlen lehet. Erre számoljon, maradunk, még egészen 19 óráig a 30 fok közeli hőmérsékletekig, aztán zuhanunk majd. A borult idő most nem befolyásolja a hőmérsékletet. Így kell készülni, és jönnek a legnagyobb dalok Beyoncé-vel, Sean Paul-al, a Baby Boy után. Embertelen dal, ez az átirat 2022-ből Geszti Péterrel és Lotfi Begivel, Presser Gáborral.

The Killers dala után, mely egyébként a Human volt, és ha már beszéltünk az időjárásról, meg várjuk a csapadékot is, akkor nézzük egy kis agráriumba, mert egyáltalán nem jó helyzet, én azért mostanság egész sokat autóztam, közlekedtem, és hát látszik, hogy a kukorica táblák azért megsínlették ezt a forróságot, mely igaz már a múlt, illetve azóta két hideg front is érkezett, a kukorica táblák pedig, mintha nem igazán tudnának helyre rázódni. Itt a hír, a Best FM oldalán, na meg az MT-n is megtalálja. A száraz talaj miatt nagyon megviselte a kultúrnövényeket a rekord hőhullám. Az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi, sőt a talaj az ország döntő részében továbbra is kritikusan száraz. És ezt ugye látjuk, tapasztaljuk. Tényleg jó lenne egy kis esőtáncot kellene, talán járjunk, lehet, hogy segítene. Ágnessel folytatjuk. Ez most nem az a dal, hanem most jó, itt a Besten.

kiderül a képlet. Ráncok a szemem alatt az FLM dala az újdonság a 2025-ből érkezett hozzánk. Ugye eredetileg a csapat a 90-es évek végétől volt néhány évig aktív, ugye Hoffer, Dani, Császár elő dújjaként pörögtek a sikerek, a Nem kell másé például, aztán, ahogy mondtam, újra dolgoznak, 2025-ben készült ez a dalocska, és nem tudom, hogy lesz-e folytatás, egyelőre erről még nem szólnak a hírek. Na mindegy, talán elkanyarodtan beszélgessünk a nyári nyitvatartásról, méghozzá Móricz Zsigmond megyei Sarasi könyvtár kapcsán, ami elmondható, hogy egy kicsit, csak egy kicsit szűkített keresztmetszet a hétköznapokhoz képest, ugyanis hétfőnként van egy komolyabb változás, amikor csak délután lehet a könyvtárba menni 13 és 17 óra között, egyébként 2-től péntekig 9 és 17 óra között, szombatonként pedig 9-től 13 óráig bármikor mehetünk a könyvtárba, tájékozódjon a Best FM oldalán. Jöjjön Salt and Pepper, ez a Warman a 90-es évekből, és Shakedown lendületes dala.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a Best FM-en Danitól, aztán pedig csusszanunk a három órai blogba, mely ma is pizzákat hoztat valakinek a konyhára, ugyanis indul a Pizza Mafia játéka egészen 16 óráig bezárólag, amikor is tudja kommentelgetnie kell, ennyi a szerep, keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aquanse ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
7: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
6: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Három perccel járunk 2 óra után, a Pizza Mafia játéka pedig elstartolt ma is. Keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni a kérdéshez, hogy regisztrálni tudjam a játékban. 4 órakor pedig a hírek előtt, mint ahogy lenni szokott, sorsolok, akkor derül ki, hogy ki nyert. Addig itt van Denzel dala.

Egy jó kis diszkó, sláger Denzeltől, ez volt a Pump It Up, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, jó munkát, kitartást kívánok a melós percekhez, így kedden, és a kérdés, már kint Facebook oldalunkon, ugye Best FM Nyíregyháza, itt találja a felületet, ahol kommentelnie kell, hogy nevezhessem a pizzamafiás játékba, bedobjam nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd, ahogy lenni szokott, és így nyerhető meg majd a pizzamafiás rácoktól a szuper pizza menüben a Gusto és a bolognese pizzákkal. Meddig tart a meló? Itt tettem fel a kérdésemet, így várom válaszait, és persze jöhetnek sztori, képek, mindent is szívesen fogadok, és közben hozom a legnagyobb dalokat is. Itt van a Bombón, féle Viva España, Savage Garden és Forest Street-tel is. Találkozunk ebben a trióban. Viva!

énekelt a Forrest Street. Ez volt az Ilyen ez az élet, miután majd Rizzle Kicks-el lendületet nyerünk a Down with the Trumpets, már be is készítve a játékunk is egyébként. Biztosan megtalálta már a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Arra vagyok kíváncsi, meddig tart a meló, és mit lenni szokott, ma is mindenféle üzenetet várok, hozzászólásait tudom regisztrálni pizzamafiás játékunkba, így lehet megnyerni majd a szuper pizza menüt. Nézzük, hogy kik válaszoltak már a kérdésünkre. Itt van a legelső, hozzászólunk Nicoletta Sose, hiszen itthon vagyok a kisfiammal. Minden hétköznap 11:30-kor, mert napi 4 órában dolgozok, ez már Edith üzenete, és Csaba azt írja, hogy 16 óra. Ez azért még egy kicsit talán odébb van. Szabadságon vagyok, írta Ivett, jó pihenést kívánok, Sose, itthon vagyok a kisfiammal, ő a főnök. Anita üzenetét olvastam. Így várom válaszait, tehát ebben az órában szóljon hozzá, hogy legyen esélye megnyerni a szuper pizza menüt, és közben hallgatjuk a legnagyobb dalokat is. Rizzle Kicks-el folytatjuk, Ákos ember maradj, és a fiú bandák egyik képviselője is itt velünk jön majd a

talán nem a legsikeresebb fiú bandát hozhatta most itt a Best FM-en, de óriásit ment a csapat, a Five, a Keep on Moving című sikerét hozta. Gondolkoztam itt rajta, hogy nem találtak más nevet maguknak, így öten vannak, azért nyilvánvalóan kézenfekvő volt ez a Five, lehet, hogy pont ez volt a sikerük egyik pillére. Itt hallottuk a Keep on Moving-t, az Özön Vízió mindjárt, a játékunkat Facebook oldalunkon pedig megtalálja, Best FM Nyíregyháza. Úgy tettem fel a kérdést, hogy önnek mikor lesz vége a munkaidőnek, és mi mindig most is mindenféle üzenetet regisztrálok, órákat, fényképeket, sztorikat, tényleg minden jöhet, mindent szívesen olvasok. Ágnes. Éppen most, hát ez nem most lehetett, de azért így küldte üzenetét. Köszönöm szépen. Szia, héten délelőttös vagyok, 15-kor végzek. Hát akkor ez már aktuális. Jelenleg én osztom be az időmet, mert sajnos most nem dolgozom. Kitartást kívánok, Barbara. Azt gondolom, hogy a munkahely keresés egyáltalán nem könnyű feladat a mai világban, tutira nem. Hát várom hozzászólásait a folytatásban, akár Barbarának is ajánlhatnak jó kis melót, és közben hallgatjuk a legnagyobb dalokat. Egészen pontosan most Five jön, az Özönvízzel, Fergie-vel, a Big Girls Don't Cry, ez is nagyon nagy dal, és utána majd a United énekel hárman párban.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenét.

A United-től a dal, ez volt a hárban, párban ezzel az albummal. Debütált egyébként a banda, itt még Péli Barna énekelt, és ha jól tudom, még így két album került a boltok polcaira. A Hófehér Jaguár is, meg a Keserű Méz is. Azért voltak itt nagy slágerek, aztán újra szerveződött a banda Bebével, és így is továbbra is a legnagyobbak között hozhatták a magyar slágereket. Itt hallottuk tehát a United, That Will Smith-szel pedig folytatjuk, jön a Get In Jiggy With It. A legnagyobb a közé, a Pizza Mafiás játékunk pedig pörög ezzelrel, az utolsó 20 percbe érkeztünk már. Továbbra is arra vagyok kíváncsi, hogy mikor telik le a munkaidő, így tudom regisztrálni a játékba, így nyerhető meg majd a szuper pizza menü a srácoktól, melyet már holnap át is vehet. Ugye benne a gusztó és a bolognész pizzákkal, melyek frissen, ropogósan sülnek majd ott helyben, úgyhogy egy kicsit talán várni kell, ezt időzítse be. Beatrix üzenetét olvasom hétfőtől csütörtökig, 16:10 pénteken, 13:20. Már hétfő reggel, a péntek délutánt várom Beatrixet, olyan sokan tudunk ezzel együtt érezni, kitartást kívánok. Melinda fátyolosan fogalmazva, mikor, hogy? Veronika ma is játszik velünk minden nap 16 órakor, de jól hangzik ez, az egy normál munkaidő, hát remélem, hogy 8-kor kezdődik. Pont pár perce 14 órakor Jolán üzenetét olvashattam, ez jó ideje érkezett már, 16:30, elméletileg otthon kezdődik a második műszak, Évi, nagyon ismerem ezt az érzést. László Né pedig azt írja, amikor én akarom, milyen jó kis meló lehet ez, ilyet szeretnék én is. Várom hozzászólásait, ahogy mondtam, van 20 percünk, használjuk ki, hiszen csak így nyerhet kedden a Best FM-en, a Pizza Mafiás játékban. Közben pedig hozom a dalokat a folytatásban, Will Smith, BSV, Boldogtalansága, Cisco-val pedig a Tong Song, egy kis nyelvpörgetés is jön.

BSV-nek nem jutott más, csak a boldogtalanság, Cisco pedig jön nekünk a Tong Song dalával. Az utolsó 10 percbe fordultunk, várom hozzászólásait még, ahogy említettem, 10 percig Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt találja a kérdést, mely hozzásegítheti a pizzákhoz, egészen pontosan a Pizza Mafia játékába tudom regisztrálni, ha ott válaszol a feltett kérdésre, mikor telik le a munkaidő. Így várom tehát hozzászólásait, közben pedig, ahogy mondtam, jön Cisco, és nem sokára sorsol.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elérkezett a várva várt pillanat, a sorsoláshoz érkeztünk el. Ma is valaki gazdagabb lehet a szuper pizza menüvel, hála a pizzamafiás rácoknak. A Augusta és a Bolognese pizza már holnaptól átvehető a pizzamafiától, és egészen két hete van erre, úgyhogy érdemes a naptárt megnézni, mikor tudja összeszedni a haverokat, a családot, és akkor lejön egy jó kis pizzázásra. Lehet, hogy ki kell még egészíteni a szuper pizza menüt, de a lehetőség erre is nyitva. A munkaidő pedig remélem lepörög lassan-lassan mindenkinek. Itt tettem fel a kérdést ma, meddig tart a munkaidő, így vártam válaszát, és nagyon sokféle üzenet érkezett, látni kell, hogy javarészt a hétköznapi munkarendben vagyunk. Egy-két hallgatónk mondta, hogy műszakozik, itt mindenképpen kitartást kívánok, kemény. Volt egy időszak az életemben, egyáltalán nem egyszerű a műszakosdi. Szóval, hát nézzük akkor a nyertes üzenetet. Mely így érkezett. 1 óra 45 perc és 42 másodperc múlva 16 órakor Fanni üzenetét olvashatom, ő nyerte meg a szuper pizza menüt. Gratulálok, jó étvágyat kívánok! Köszönöm mindenki hozzászólását, és remélem holnap újra megpróbáljuk. Most pedig akkor közlekedési infók, ezek is nagyon fontosak. Dani hírei után már ezzel jövök.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rubiszter számokat az ügyes kezekben, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempei és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
3: Csempekert.hu.
4: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
5: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
6: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
5: Akár hitelre.
6: 10% kezdő befizetéssel.
5: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
6: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Elindult a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Jubilómi megemlékezés Nagykállóban. Ismét lesz bababőrze. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
8: A fiatalok, akik Balaton déli partján tíz strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
7: Gurály Edina, a karitatív szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Jubilómi megemlékezést tartanak a nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba takkórház igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, fókusza a közlekedésen. Ma is várom észrevételeit az utakról. 33-33-3039. Citromsárga riasztás van kiadva, zivatarokat várunk, de néztem itt a radar adatokat, és én talán nem készülnék esőre. Legfeljebb Kellys dalára. Indulunk a Trick Me-vel.

Egy kis londoni séta, legalábbis virtuálisan a Bermuda énekelt, és Whitney Houston folytatja, csak 10 perc pedig ma is érkezik. Egészségünket támogat a Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, agresszív viselkedés kezelése. A témát már tegnap kibontott.

indították, elindították, ide jönnek majd a végkifejlett információk, érdemes tehát figyelni. A nyílt távhő munkájára is kanyarodva a közlekedéshez, a Rákóczi út 3-5, valamint az Ungvár sétány 1 szám előtt is dolgoznak. Mindezek mellett a nyírségvíz is munkálatban, a Toldi utca 85 szám előtt helyreállítási munkák vannak. Óvatosan megfontoltan, üzeneteit pedig várom 30-33-33-9. Pörögjünk dalokkal, Whitney Houstonnal, az Iron Mafia mellettem, ez is itt a legnagyobbak között.

0: Mehet a tánc éneket Király Viktor és Curtis itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, és már is nézzük, pontosabban hallgatjuk a Csak 10 percet, újra tehetünk egészségünkért Szakács Tiborral, Molnár Józsefünkkel. Az agresszivitás tegnap már előtérbe került, azt, hogy mit tudunk ezzel tenni, hogy lesz ez nekünk megoldás, hogy tudjuk ezt kezelni, hogy tudjuk ezt a helyére tenni, ide jönnek majd a gondolatok a következő percekben, de közben azért figyeljünk az utakra is, hiszen van mit kerülgetni, például egy csomó búját, mely megsüllyedt aknafedlapokat rejt. Néhányat elkezdtek kijavítani, de a munkálat zöme még mindig előttünk. Egyébként a Sóstói út az katasztrófa, továbbra is rendkívül rosszak ezek a közmű fedlapok, mert hát tényleg szalompálya a Sóstói út, legalábbis ott a stadion környékén tútira, pedig milyen jó lenne, hogyha ki tudnák oda tenni a járdához, vagy a patkához, az útpatkához, nem tudom, úgy, mint a Derkovicson, vagy úgy, mint éppen a Szarvas utcán, sokkal jobb ott a helyzet, ugye? Na mindegy, elkanyarodtam. Szóval közműfedlapok, figyeljünk erre is, illetve a kasszálási, patkarendezési munkálatokra is, melyek főként a városunk ki is bevezető szakaszain pörögnek, akár a magyar közút részéről is, úgyhogy hát óvatosan, jó nagy oldaltávolsággal erre kérem, és arra is érdemes figyelni, amit a folytatásban hallhatunk, hiszen érkezik a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Nagyon érdekes adás volt az előző, amikor az agresszióról, az agresszív viselkedésről beszélgettünk, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Majd picit ezt a témát fogjuk folytatni, mert ugye a megoldások nélkül nem igazából érünk el eredményeket, úgyhogy erre leszünk ma kíváncsiak. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomat köszöntöm. Szia Józsi, szép napot kívánunk neked.
4: Itt vagyok, és örülök, hogy újra együtt lehetünk.
3: Hát annyi visszajelzés érkezett a beszélgetésünkkel, legutóbbi beszélgetésünkkel kapcsolatban, hogy itt most már csoportosítanom kellett ezeket az üzeneteket. Mindenki hozta a saját maga történetét, ezekben lássák be a hallgatók, hogy abszolút nem tudunk ilyen egyedi esetekbe belemenni. Összefoglalva viszont az agresszív viselkedéssel kapcsolatos problémákat, kimondható, hogy szinte majdnem minden családban van valamilyen formája. És ha már a formákról beszélünk, ugye beszélgettünk az általánosról, az iskolai agresszióról, beszélgettünk különben egy picit abból, hogy az emberi kapcsolatoknak azért egy jelentős részében ez jelen van. Beszélgessünk már egy olyan területről, amikor azt mondjuk, hogy passzív. Mit jelent ez, hogy passzív agresszió?
4: Amikor ennek a romboló és ártó célú viselkedés formának, amit agressziónak nevezünk, van egy direkt kifejeződése, belerugok, megütöm, kiabálok. Ez ugye az aktív oldala annak, hogy ha valaki ezt kívülről látja, akkor azt látja, hogy itt valaki agresszorként viselkedik, beszél, cselekszik. Van egy másik, amikor ez indirekten jön ki valakiből, amikor tulajdonképpen a külső szemlélő számára le sem jön, hogy ott egy agresszív, passzív agresszió van, egy az agressziónak egy másik formája van, amikor te kérsz valamit egyszer, kétszer, háromszor, és én arra nem figyelek oda, amikor én elkezdek dolgokat halogatni, mint mondjuk egy beosztottad, és te vagy a főnök, és akkor én tolom, ő jön újra, emlékeztetve engem arra, hogy már 3 hete is lejárt az időpont, amit adtál, de én tovább teszem ezt, amikor csak barátságtalanul viselkedek, amikor nem szólalok meg, amikor nem válaszolok egy üzenetre, amikor a 15. telefonhívásodat sem veszem fel.
3: Vagy csak úgy viselkedek veled, amikor mondjuk, mit tudom én, egy légtérbe vagyunk, mint hogyha levegő lennél, vagy bolykottálom azokat a jeleket, amiket küldhetnék
4: felé. Így van, és hogyha ezt mondjuk kamerával valaki felveszi, akkor úgymond ott nem történik semmi. De mi ketten tudjuk, hogy ez a részedről a meg nem tett dolog, tehát ez egy olyan agresszió, amelyben valamit nem teszel, vagy valami olyan dolgokat teszel.
3: A feszültség
4: teszel,
3: azért tombol benne.
4: De ezt csak mi tudjuk ketten.
3: Aha, igen.
4: Tehát, hogy ez kívülről nem látszik.
3: Ez ilyen elfojtott dolog?
4: Nem feltétlenül elfojtott, mert az agresszor, aki valamit éppen nem tesz meg, az ugyanolyan módon aktívan van jelen a meg nem tett dolgaival. Uh-huh. Ez egy kicsit bonyolult.
3: Tulajdonképpen nem őszinte az, amit ő csinál, vagyis hát játszik egy szerepet.
4: Játszik egy szerepet, aha, amely szerepről tudja, hogy számomra irritáló. Akkor fogalmazzuk meg így.
3: Mindenképpen ront egy kapcsolatot.
4: Igen, és leginkább ez akkor szokott kialakulni, vagy legtöbbször, amikor abból a félből, aki eddig elszenvedő volt, ő nem kiabálhat, nem dühönghet, nem verekedhet, nem tehet azokat, amiket vele tett a másik, és akkor sokszor jön ez az oldal, amikor egyáltalán nem akar tudomást venni a másiknak semmilyen cselekedetéről, amikor tud úgy valamit tenni, vagy úgy valamit nem tenni, hogy szó szerint a másik idegeire megy vele. Uh-huh. Sokszor ugye, mivel ezek belső érzelmi vonulatokat hoznak, ezek sokszor egyébként nehezebben viselhetők. Amikor gyermekkorodban esetleg volt olyan, hogy megbántottad a anyukádat, és akkor ő nem szólt hozzád. És te mentél, hogy de anya, biztos volt ilyen, vagy ez hasonló bármelyik szülővel, nem, vagy testvérek egymás között. Egyik kavinton. Igen. Tehát, hogy amikor nem bántottak téged, amikor mondjuk megfőzték az ebédet, kivasalták a nadrágodat, de nem bújtak oda hozzád, nem simogattak meg téged, nem voltak kíváncsiak a dolgaidra.
3: Érzelmileg büntettek.
4: Pontosan. Na, ez a passzív agresszió például.
3: Hogyan kell kezelni? Mármint nem csak ezt az egészet.
4: Önmagában, amikor azt mondjuk, hogy agresszióról beszélünk, az nagyon sokszor egy önvédelmi mechanizmus, erről ugye beszéltünk a múltkor. Amikor például történik valami, amikor az ember azt mondja, hogy most fel tudnám gyújtani ezt a házat, vagy most egy kanálvízben meg tudnálak folytani, akkor ugye amikor a düh és a harag hozza ezt, erről a múltkor beszéltünk, hogy ugye mindig ez ugye a kiindulási pontja, de nem gyújtam fel a házat, de nem veszem elő a kanalat, hogy abban folytsalak meg, amikor ezt a fajta bennem lévő agresszív, romboló, tomboló érzést én tudom kontrollálni. Ezt hívjuk úgy egyébként, hogy impulzus kontroll, ami gyermekkorunktól kezdődően megtanítunk, vagy megtanulunk, és amikor valakinek a neveléséből, vagy a neveltetéséből ez alapvetően hiányzik, akkor az felnőttként sem fogja tudni kezelni a saját maga indulatait, és ebből jön az, hogy olyan fizikai bántalmazásokba megy bele, olyan düki törései lesznek, olyan sérüléseket szerez, vagy okoz magának, ugye amikor valaki beleboxol mondjuk a betonfalba, és gyakorlatilag ugye beszéltünk a múltkor, hogy az agresszió saját magad felé is önagresszióként megjelenik, amikor valakinek rá kell jönnie arra, és erre sokszor felnőtten a 30-as évek elejére jönnek rá az emberek, hogy nekem ezzel valamit kezdenem kell, mert én nem tudom kontrollálni saját magamat.
3: Hú, de nagyon-nagyon nehéz ez a téma. Én azt hittem különben, hogy ennek van valami egyszerű terápiás dolga, de hát akkor ezek szerint itt még ennek a feltérképezése sem egyszerű.
4: Azt kell legjobban megtudni, hogy ez az egész agresszió, ami benned van, ez igazából miből táplálkozik, és mi hiányzik, vagy mi hiányzott ahhoz, hogy te ezzel tudjál mit kezdeni. Ez viszont milliófajta fél, és ez nem egy beszélgetés nyilvánvalóan.
3: Ennek a mostani társadalmunknak különben óriási hibája, hogy csak tüneteket kezel, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen nem is az okot keresi. Ez is akkor ebbe a csoportba tartozik?
4: Tulajdonképpen igen, mert aki azzal az igénnyel vagy kéréssel jön az életébe, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és most már az x-edik kapcsolata megy rá, a harmadik munkahelyéről rúgják ki, az ötödik barátja, barátnője küldi el, ott ők mindig azonnali megoldást várnak, mint egy fájdalomcsillapítót, hogy beveszem, és akkor egy óra múlva már nem fáj a fejem, de ez így nem működik. Tehát amikor valakinek már mondjuk évtizedes, berögzött viselkedési sémái vannak, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedik, azt egy beszélgetés, meg kettő egészen biztosan nem fogja helyre tenni. Arra nagyon jó, hogy legalább valamiféle tükröt tartson arra, hogy ezek a dolgok az életedben, azok mind ennek a következményei. Még az is, amit nem ennek tartasz egyébként.
3: Van olyan különben, hogy nem akarok agresszív lenni, mégis egy picit, mit tudom én, hevültebben reagálok dolgokra?
4: Így van. Amikor nem tudod kezelni.
3: Másnak ez már agresszió?
4: Igen. Tehát amikor például egy társkapcsolatban vagy párkapcsolatban vannak olyan témák, amiket mondja az egyik vagy a másik, hogy ezt ne érintsük, mert ez nekem például olyan, ami az elevenembe vág, és valahogy minden beszélgetésbe ezt hozod elő. Kvázi akaratodon kívül. Tehát nem kell, hogy ez a harag ez egészen a tetlegességig forduljon, ez elég, hogyha egy olyan indulatot kiváltó szó, ami tudod, hogy nekem vörös posztó, és valahogy mégis mindig ezt mondod ki.
3: De amikor sokszor nem azt is biztos, hogy én ezt észreveszem. Tehát, hogy...
4: Így van, és ugye sokszor az is történik, hogy amit ugye sokszor elmondunk párkapcsolatok, emberi kapcsolatok, bármilyen interakcióban, hogy ez azt jelenti, hogy annyira nem figyelsz a másikra, és ez innentől kezdve tud agresszív lenni. Ha tudod, hogy ez nekem fáj, ha tudod, hogy ha így csinálod, az nekem nem jó, ha tudod, hogy ha erről beszélsz, az benne milyen sebeket, és te mégis úgy csinálod, úgy mondod és úgy teszed, ártatlan szemmel és széttárt karokkal, ez nem magyarázata annak, hogy mert elfelejtettem. Ha szeretsz, nem felejted el.
3: Ú, de érdekes párhuzamot vonnak most a hallgatók. Látom itt a beérkezett hirtelen írt üzeneteket. Az egyik üzenetben az van, hogy erős emberek erőfitoktatása az agresszió, a másik üzenetben viszont az van, ezt viszont egy hölgy írta, hogy csak az agresszív, aki amúgy meg halálgyenge, mert az erős ember meg magabiztos. Most akkor...
4: Igen, az erő ahhoz kell, és itt tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek egy nagyon érdekes összefoglalása is. Tehát akkor, amikor én erősnek tűnök, mert felborítottam 3 asztalt, kitörtem 4 ablaküveget, és szétrugtam a gyerekek trambulinját, akkor én ott nagyon erősnek tűnök, és mindenki megijed, és akkor elbújik a bokor mögé, hogy nehogy ő legyen a következő. Akkor, amikor történnek olyan dolgok, amelyekben legszívesebben ezt tenném, és talán még képzeletben le is játszom mindezt, de ehelyett inkább felállok az asztaltól, és elmegyek, beülök az autóba, és elmegyek egy nyugi vezetésre egy fél órára, vagy inkább azt mondom, hogy ezen a ponton inkább tegyük le a telefont, az erő egyébként inkább ehhez kell, így van. Másokat könnyebben le tudunk győzni, saját magunkat a világon a legnehezebb.
3: Hú, de elgondolkodtató ez. Még egy gyors kérdés, mert ugye itt most záporoznak ezek a dolgok. Intelligencia függő ez különben? Mert itt az egyik idősebb hallgató írta, hogy az ő veje, az több diplomás, és mégis rettek tőle az egész család. Tehát akkor...
4: Az intelligenciát és az érzelmi intelligenciát sokszor összekeverjük. Érzelmi intelligencia függő, nem általában véve vett intelligenciáról, iskolázottságról, műveltségről és tanulási szintekről beszélünk itt. Érzelmi intelligencia, amihez nem kell iskolába járni.
3: Értem, akkor választ kapott a kérdésé.
4: De reméljük.
3: Ki lehet ebből lábalni, Józsi? Tudom, hogy hosszú ez a...
4: Nagyon, nagyon rövidet fogok mondani, ha van kiért és van miért, akkor igen, ha annyira nincs, akkor meg nem fogok. Ha van kiért, és ha van miért, akkor igen. Csak úgy magamért nem fogok.
3: Érdemes különben, mert amúgy meg egyedül marad, nem? Vagy nem biztos?
4: Igen, de megint azt kell mondanunk, hogy ha talál egy olyan partnert, aki ezt benyeli, viseli, még ha néha kicsit el is keseredik, akkor ez nyilván nem lesz arra hajtó, hogy ő ezt abba hagyja. Illetve vannak olyan antiszociális emberek, akiknek az, hogy ők egyedül maradnak, alapvetően nem jelent sem félelmet, sem rossz érzületet. Azt gondolom, hogy...
3: Majd bekerül egy céghez, vezető lesz, ezt majd üti az ottaniakat.
4: Pontosan, mert ugye azt mondjuk, hogy az agressziónak van egy ugye másik pozitív oldal, amikor önkifejezel, vagy önmegvalósítasz, vagy éppen olyan szintekre tudod eljuttatni saját magadat, mert mindenkinél többet teszel bele, és eljutsz egy olyan pontra, ahol már senki nem fog neked tudni merni ellentmondani, akkor abba a hamis látszatba fogod magad ringatni, hogy tulajdonképpen tőlem mindenki fél, amikor én megjelenek, akkor mindenki a folyosón neki tapad a falhoz, tehát az, amit én tettem, tulajdonképpen jó.
3: Nagyon szépen köszönjük, én remélem, hogy egy picit sikerült rendet tenni a gondolatokba, és hogyha valaki magára is megkérjen segítséget, megéri az emberi kapcsolatokért tenni. Legalábbis ezt gondolom.
4: Ezt akartam mondani, legalábbis mi ketten ezt így gondoljuk, így van, hogy megéri.
3: Köszönöm szépen, Józsi, és búcsúzunk, további szép napot kívánok neked.
4: Köszönöm szépen, és örültem újra.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

A jetlag után akkor összesítsünk, nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek. A félreállt autóra érdemes figyelni, a Debreceni úton két helyszínen is jelentették hallgatóink, hogy van valami egészen pontosan a Tünde utcai csomópontnál, meg kicsit arrébb is, a City Carnál is. Könnyen megbújhat az autókban a trafi, nagyon óvatosak legyünk. 41-es számú főút Rohodi letérő, ez éppen csak a vétel körzetünk széle, itt érdemes figyelni, mérnek is. Gyulaháza szintén külterület 41-06 és 41-05 csomópontjában. Kisvárda és Anarcs között 41-08, szintén rendőri figyelem. Visszajelzések alapján itt van tehát nagyobb aktivitás, én azért nagyon figyelnék a trafi boxokra is, várom kiegészítéseit, ha lát valamit, ossza meg velem. 30-333-1039, Feel the Rain, kompakt diszkódala, ezzel folytatjuk a Krisztális énekel mindjárt, a Sosem múlik el azonnal.

szólás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Az óra végén Dani hírei előtt pedig nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag piacon. Továbbra is a drágulást kell hírként hozzam. A benzin 4 forinttal kerül majd holnaptól többe, ugye ez a 95-ös átlagárú üzemanyagról legyen szó. A gázolaj most nem változik. A piaci helyzetet, a drágulást, a Brent olaj erősödése, illetve a forint gyengülése okozza. 73 dollár most egy hordónyi Brent olaj is. 390 mérséklődött a forint értéke az USA dollárral szemben. Ez nem tűnik soknak, 1-2 forint, meg 1-2 dollár, de nagy tételben azért nyilvánvalóan mozdítja az árakat. Ez igazából most csak a benzére igaz. Ahogy mondtam, 4 forint. Holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Ha történik valami a piacon, úgy is szólok. 5 órakor pedig Tali, van miről beszéljünk. Szülésre felkészítő tanfolyam, óriási lehetőség ez. Én is csak egy éve vagyok apuka, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélek. Higgy el, érdemes figyelni. 5-kor hozom a hírt.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Robister számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
4: Kineszil.hu.
5: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
6: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
5: Akár hitelre.
6: 10% kezdőbefizetéssel.
5: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
6: Vagy 0670 555 02 12.
7: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
8: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Elindultak az Erzsébet táborok, fókuszban a Kovács művészet. Már pályázhatnak az alkotóidősek. Kis Dániel vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen. Mondta a rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
10: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és tánc foglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
9: Szabolcs-Szatmár-Berekből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Július 10-e és 12-e között kerül megrendezésre a 24. Nemzetközi és Országos Kovács Művészeti Konferencia, kiállítás és verseny Tiszaeszláron, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Szombaton lesz az ünnepélyes megnyitó, majd több előadást hallhatnak a résztvevők. A versenymunkák elemzését és az eredményhirdetést vasárnap délelőtt tartják. A részletek elérhetők az Egyesület közösségi oldalán. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírt a közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívására a Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Kicsi megcsúsztam, 5 perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak pedig felsorakoztak ebben az órában, és egészen 6-ig rádiózhatunk együtt, ez a Best FM, Déken István vagyok, Matt House jön a Like a Prayer-rel, Madonna feldolgozás.

Gwen Stefani-val az élen, ez volt a No Doubt, Just a Girl után majd Valmarral és Manuellel folytatjuk. Az éget a nap van bekészítve, a szülési felkészítő tanfolyam pedig újra várja az érdeklődőket. Említettem azt, hogy én hát újdonsült apukaként azért sok mindent tapasztaltam az elmúlt időszakban ennek terén is. Én azt gondolom, hogy ha szeretne apászülést, így az urakra nézve, akkor mindenképpen érdemes ide elmenni, mert rengeteg minden információt megtudhat és megkérdezhet, ez óriási lehetőség ez férfiaknak tutira. A hölgyek felkészültebbek, de hogyha itt is lenne egy kis lemaradás, akkor érdemes figyelni a hírt, melyet megtalál a Best FM oldalán. Ismét szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várja a leendő szülőket a Szabolcs-Szepe-Bereg Vármegyei Oktatókórház Fehérgyarmati Tagkórháza, úgyhogy ez szabadság lesz. Július 22-én 13 órától, ez egy ingyenes tanfolyam, figyeljünk erre bővebben, olvashat kiegészítéseket a program, illetve a tanfolyam kapcsán a Best FM oldalán is már is. Hozom a Valmarék dalát, az éget a nap után, a Temptation árassal is, Rebekával is, itt a legnagyobbak között. Ideg a

0: Nyíregyháziak. A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Ez volt a Killer dal, az elkövető most Adamski és a Karma jön Magditól. A Baba bőrze is érkezik, még hozzá majd 26-án, ez nagyjából két hét, de érdemes ide fókuszálni, mert látunk kell, hogy azért beidőzíteni, pár, hogyha nagy családos, akkor nem egyszerű. A Baba bőrze most is majd a búzatéri piacon lesz, még hozzá 6 és 14 óra között, tehát a délelőtt perceit fogja lekötni majd a szombatban. Ilyenkor lehet majd kincseket keresni, játékokat, ruhákat, bármit is. Hogyha vásárlóként érkezik, akkor semmi gáz. Eladni pedig hát nyilvánvalóan másabb tészta, minden kiegészítést. Az eladás kapcsán is megtalál a Best FM oldalán. A legfontosabb, hogy be kell írni a dátumot. Július 26-a. És már jönnek is a dalok. Egészen pontosan a Karma, a Magdival már itt pörök. Raul Williams, The Road to Mandalay is.

a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zene.

A Görli után időjárás frissítés a szerdára fókuszálva elmondható, hogy igazából holnapra is esőt ígérnek, bár ma se érkezett, legalábbis eddig ennek nyoma sincs. A reggel perceiben már 6 órakor 30% valószínűséggel jöhet valami. Egyébként az egész szerdánkat a borult idő jellemzi, a legvalószínűbb, hogy 1 óra körül esik, legalábbis a csapadék hozam akkor a legmagasabb. Százalékos arányban akkor még csak 20%, hogy történik majd valami, illetve esik az eső. A szél az 15 órától majd megerősödik, élénk lesz észak-észak-nyugat felől. Egy-két komolyabb lökés is érkezhet nagyjából 8 óráig bezárólag. Ez tehát a szerda időjárása. Ide jönnek is kalendárium. Holnap 8-a szaladnak a július napja is. Ellák, Jenő és Eszter ünnepli névnapját. Jó ünneplést kívánok mindenkinek, és már is jön a Pánik a Honeybees dala, Charlie and Eddie, na meg a Solvay kalandorja is, itt pedig a legnagyobbak között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, már elszaladt ez a 4 óra. Night Shift számít megtisztelő figyelmére, és jönnek a legnagyobb dalok, egészen pontosan funky összeállítás. A következő 2 óra ez, mi meg találkozunk holnap. 2 órakor a délutánban újra számítok majd figyelmére. Addig is jó pihenést kívánok, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták. Tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomárlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösségi oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aquanse ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
5: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszba sikerült egy 6. helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzés látogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a 3.-4. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
4: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Jubilómi megemlékezés Nagykállóban. Ismét lesz bababőrze. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján és strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Gurály Edina, a karitatív szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Jubilómi megemlékezést tartanak a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: életünk legjobb zenéi a Night Shiftben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál.
1: Hangja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindultak az Erzsébet táborok, fókuszban a Kovács művészet, már pályázhatnak az alkotóidősek. Kis Dániel vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Szabolcs-Szatmár Beregből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Július 10-e és 12-e között kerül megrendezésre a 24. Nemzetközi és Országos Kovács Művészeti Konferencia, kiállítás és verseny Tiszaeszláron, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Szombaton lesz az ünnepélyes megnyitó, majd több előadást hallhatnak a résztvevők. A versenymunkák elemzését és az eredményhirdetést vasárnap délelőtt tartják. A részletek elérhetők az Egyesület közösségi oldalán. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívására a Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Soul sisters, let me hear you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skanzenben. Nem zártak könnyű szezont az ifisták, tart az átigazolási szezon. Kis Dániel vagyok. Tűz fölött, föld alatt. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomárlevest. Egész napi jász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadiát. Is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Nem zár könnyű szezont az Aqua SA ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
3: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét az edzésekre, illetve a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszban sikerült egy hatodik helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelhet az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant. Viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a harmadik, negyedik, alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre, várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
2: Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak, írja a közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszerein keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Jubilómi megemlékezés Nagykállóban. Ismét lesz bababőrze. Kis Dániel vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Gurály Edina, a karitatív szervezet megyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Berekből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Jubilómi megemlékezést tartanak a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visán Elek pszichiáter, neurológus főorvos, festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba szakkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően a szakember életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán olvashatók. Ismét bababőrzét szervez a Nyír VV a búzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

0: A legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

It's time for change. For change.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában,

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéit szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.